0: valósult meg, több mint 54 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig mintegy 5-5,5%-kal emelkedtek. Július elejétől a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos lakbér 260 ezerről 266 és fél ezer forintra nőtt, majd ismét 260 ezer forintra csökkent. A drágulás így jóval mérsékeltebb maradt a korábbi években tapasztalt 10-11%-os éves ütemnél. Augusztus elején egy átlagos budapesti albérletért továbbra is havi 260 ezer forintot kértek. Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer, Pécset 180 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték. Az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt jelentős forgalmi változások lépnek életbe Budapesten. Már ma lezárják a Lánchíd járdáját, az útpályát pedig a gyalogosok használhatják egészen augusztus 21-én pénteken délig. Korlátozások lesznek többek között a Budai Vár területén a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren a Várkert rakparton, valamint a Budai és Pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án a késő délutáni és esti időszakban, illetve a tűzijáték után sűrűbben járnak majd a metrók, a belvárosi kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok. A külvárosi vonalakon is több járat indul. A BKK a belvárosban elsősorban a metrók használatát javasolja. Nem mindennapi önkéntesek csatlakoztak idén a Sziget csapatához. Néhány 60 év feletti ember hónapokkal ezelőtt egy kézzel írott levélben jelezte Gerendai Károlynak, a fesztivál alapítójának, hogy szívesen vállalnának önkéntes munkát a Szigeten, és azt is hozzátették, hogy palacsintát is jól sütnek. A levelet a Kádár étteremben hagyták, a Sziget önkéntes központja pedig felvette velük a kapcsolatot. A történet csütörtökön folytatódott, amikor három néni és egy bácsi munkába állt, és több száz palacsintát sütött a fesztivál munkatársainak. A csapat egyébként már korábban is vállalt önkéntes feladatokat. Augusztus 19-én különleges programmal várják a természet és a csillagoség szerelmeseit Visegrádon. A résztvevők a városi tűzijáték után vezetett körtúrán fedezhetik fel az erdő csendes világát. A program keretében megismerhetjük a nyári égbolt csillagképeit és jelenségeit, valamint távcsövön keresztül megfigyelhetünk néhány különleges objektumot is. A 6 kilométeres túra könnyű nehézségi fokozatú kezdők és családok számára is teljesíthető.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek.

0: itt a legjobban.
1: Ez a Slágerkult.
2: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel között pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is kezdünk. Róna Jorsit és Berkesi Alexet köszöntöm nagy szeretettel. Mindig örülök, amikor megtelik a stúdió. Élettel meg emberekkel természetesen. Hát annak még mindig örülök, amikor egy olyan páros érkezik, aki nem csak a magánéletben, de a szakmában is tud társa lenni a másiknak, mert ez ritka. Szerintem. Örülök nektek.
3: Köszönjük szépen a meghívást.
4: Köszönjük szépen, hogy itt lehet.
2: Még sem az életben, sem az éterben nem találkoztunk, most az egyszerre megtörténik. Milyen jó ez a műsor ilyenekre is egyébként. No, hát mérföldkővel érkeztetek, és én mindig örülök annak, amikor mérföldkövek vannak az alkotás terén. Milyen a lelki állapototok most?
3: Hát amikor ilyesmiről beszélgethetünk, az mindig felemelő, mert ilyenkor eszébe jut az embernek olyan dolog is, ami már olyan megszokottá vált, vagy már olyan emlék, ami nem jön elő minden nap, és ilyenkor mindig eszünkbe jut az, hogy érdemes csinálni. Mert
2: ezek az igazi igazolások? Vagy ezért érdemes tényleg?
3: Konkrétan az, amit el fogunk mesélni, az mindenképpen, bár az az igazság, most itt én dumálok, de én most már másodhegedűs vagyok, mert azért itt...
2: Nem mertem mondani, hogy persze van egy főhős, de hát
3: igen.
2: Tulajdonképpen
3: az Orsi az, igen.
2: Mind a ketten azok vagytok. Szerintem az én szememben mindenképp.
4: Én is így gondolom.
2: No, beszélünk a mérföldkőről?
4: Beszéljünk.
3: Meséld el.
4: Oké. Okay. Honnan kezdjem igazából?
3: Tehát az elejéről, a kedvedben, amikor
4: miről van itt szó.
2: Egy kuriózum, ezt a hallgatóknak elmondom.
4: Jó, tehát igazából itt akkor belevágok a sűrűjébe, vagy a közepébe, tehát itt arról van szó, hogy mi kaptunk egy meghívást április 1-én, nem vicc.
3: És nem volt vicc.
4: Nem volt vicc, okay. Igen, április 1-én mi egy zenei előadást tartottunk a Berkeley Egyetemen, Bostonban. És ott a világzenei előadás, illetve extrém vokál technikáról szólt ez az előadás.
3: Esetleg a hallgatóknak, akik, mert nem feltétlen kell, hogy tisztában legyenek vele, hogy mi is ez a Berkeley. A Berkeley gyakorlatilag a világ első számú zeneművészeti egyeteme. Igen. 7000 hallgatóval és sok száz tanárral. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy városrészt elfoglal gyakorlatilag az épületeivel, és szakonként akár több ezer hallgató is járhat oda.
4: Még a tanárok sem ismerik egymást konkrétan. Ilyen mennyiségben.
2: Ezért mondtam, hogy örülök, hogy jöttetek, tulajdonképpen megoldottok mindent helyettem.
4: Igen.
2: Elmondjátok, de hát ez a jó.
4: Igen.
2: Ez a jó, hogy a hallgatók tényleg értsék, hogy miről van szó. Mert én már olyan kérdésekkel jöttem, hogy ugye ha már kuriózumot említettünk, hogy ez a vokális jelenség, téma, lélektan, bármi, amivel kapcsolatba tudjuk hozni, nem is biztos, hogy tudják a hallgatók azt sem egyébként, hogy ez miért fontos. Annak a technikája. Uh-huh. De azt akárki nem tudja.
4: Igen. Tehát, hogyha erre gondolsz, akkor mi nagyon sokan a mai napig is azt gondolják, hogy az énekesek születnek. És hogy aki valakinek van tehetsége, akkor az vele született.
2: Hát és erről mi egyébként napi szinten beszélgetünk itt testénként. Azért hallgatok ilyen nagyokat, hogy várom, hogy majd mikor tudjak csatlakozni rá. Én mindig kérdezem itt a nagyívű énekeseket, akik tényleg tudnak nagy magasságokat, néha mélységeket is megjárni, hogy az hogy van, mondják már el. Tehát aki kimegy egy koncertre, és már az elején a nagyot énekel, az tényleg olyan, mint nekünk egy boci-boci tarka, vagy azért tréningezni kell.
4: Hát ez bizony tréningezni kell. Nyilván van adottság, tehát van, aki egyébként egy adottsággal ugye születik, de az önmagában nem viszi el őt egy profi szintre. Tehát, hogy attól, hogy van nekem egy tehetségem, az nem azt jelenti, hogy én akkor onnantól kezdve mindent tudok. Tehát én egész konkrétan most már számoljak, hány éves is vagyok, azt hagyjuk, a közel 30 éve énekelek.
2: És gondoltam, hogy a beletett
4: igen,
2: energiát,
4: igen, tehát én is 30 éve énekelek, és több mint 20 éve tanítok. Tehát hangképzéssel foglalkozom, és annak minden csínyát, minnyával. És a mai napig tanulok és fejlődöm, és nem azért, mert esetleg, tehát, mert még mindig nem tudok eleget, hanem mert mindig van hova fejlődni, mindig lehet mélyebbre ásni, mindig lehet újdonságokat felfedezni, és ez nagyon egy izgalmas téma, legalábbis nekem az, úgyhogy azért is vagyunk itt, és hát így kerültünk egyébként ki a Berkeley-re, mert tavaly januárban kezdtem el tanulni online a Berkeley-n, és a második szemeszterem végén sikerült egy olyat, nem tudom, egy olyat ezek szerint villantani, hogy az ottani tanár azt mondta, hogy ezt mindenkinek kéne kint hallania, és akkor ő azt mondta, hogy akkor...
2: Tehát mindezt online sikerült villantani?
4: Igen.
2: Azt nem is tudtam.
4: Igen. Tehát, hogy ez nem úgy nézett ki, hogy akkor most én veszek egy kurzust, és akkor azt majd megcsinálom, amikor egyszer úgy van kedvem, vagy úgy van időm, hanem minden héten ugye beadandók vannak. Tehát, hogy... hogy volt, igen, tehát egy szemeszter az 3 hónap, és akkor minden héten vannak beadandók. Uh-huh. Nyilván ez bizonyos tematika, tehát én világzenével kezdtem, aztán mentünk át a populáris stílusra, mentünk át poprockra, és most vagyok az R&B-nek a végén konkrétan, uh-huh. Jövő héten fogom befejezni. Úgyhogy nagyon izgalmas és elképesztő út. Ez az út volt ez az egész, még most
2: hát
4: is az.
2: Hát azért jöttetek, hogy ezt az utat elmeséljétek.
4: Igen.
2: És mindez úgy történt, hogy itthon megmentek a fellépések? Mellette?
3: Ez úgy kell elképzelni, Orsi egy énekiskolát alapított és vezet, neki teljesen kitölti ez az életét.
2: Jaj, azt hittem, hogy jártok ti ketten is.
4: Nem.
2: Vagy Alexnek van az alma, ezt mondjuk igen. el a hallgatóknak.
3: Igen.
2: Méltán népszerű.
3: A méltán népszerű alma együttes, igen. Meg több más zenekar
2: tudom,
3: is.
2: Tudom, sok egyéb projekt, ezt hozzátettem volna én is.
3: Nekem kifejezetten a színpadi munkáim vannak, igen. Orsinak pedig az oktatás. És volt már közös fellépésünk, de az egy kifejezett kérés volt, aminek eleget tettünk. Okay. Illetve az idén indul be egy új projekt, amit már együtt csinálunk, a legjobb tanítványaival, illetve a hangszeres részt produkálom én, tehát nekem zenész barátaimmal egy karácsonyi brutál műsor, de majd azt majd akkor elmeséljük később.
2: Okay.
3: Az lesz az első, hogy mi rendszeresen együtt lépünk fel, vagy egy színpadon lépünk fel.
2: Akkor módosítom a kérdést. Mind a ketten olyan alkotói tevékenységet folytattok, ami közösséget épít. Mi pedig nagyon üdvözlünk minden olyan a mai nem egyszerű online világban, ahol már ugye üzenetekben tartják egymással az emberek a kapcsolatot, ahol lehet találkozni, lehet kapcsolódni azonos érdeklődésű embereknek. Ez mind a kettőtök területén nagyon fontos. Tehát akkor még egyszer, tehát tartottad itthon az énekórákat,
4: igen,
2: tanítottad
4: igen.
2: a tanítványokat, és közben megbörklisztél.
4: Közben megtanultam.
2: Látszreakció ez.
4: Hát igen, azért nem unatkoztam, maradjunk annyiba. És igen, a második szemeszteremnek a végén ez a tanárnéni professzor asszony mondta, hogy ő, akkor mit szólnék egy ilyenhez, hogyha kimennénk, és akkor ott ezt a világzenét, illetve hát ugye, mert egyébként a második szemeszteremnek a végén is világzenét énekeltem. Uh-huh. Ez volt egy Ferőer, meg volt egy kazak dal, ezt énekeltem, és abban mutattam be különféle extrém vokáltechnikát is, tehát, hogy itt ilyen nem kifejezetten a hörgésre kell gondolni, de az extrém vokáltechnikában minden benne van, ami alapvetően nem tiszta ének, hanem mondjuk a torok énekléstől kezdve egészen az extrém metálig benne van minden.
2: Nekem fogalmam nincs ezekről a szavakról, hogy most mi az a torok éneklés.
4: Torok ének.
3: Hát ez a mongol népzenében tipikusan fellelhető dolog, ez nagyon jellegzetes. Más népzenékre is vonatkozik, de...
2: Ez csak a műfaj? Sajátossága?
3: Ez egy technika,
4: ez
3: nem?
4: Ez egy technika.
2: Technika, aha, oké. Okay.
4: Megmutassam? Vagy...
2: Hát azt megköszönöm.
4: Ez a...
2: Oké.
4: Nem tudtam, mennyire kell messze mennem a mikrofontól.
2: Igen.
4: Na ez a toroki, konkrétan ez a torok éneklés alapja, fogalmazunk így, és akkor ennek különböző technikáit így ötvöztem ebbe a dalba, vagy ezekbe a dalokba, és akkor erre felbuzdulva hívott meg a tanárnéni.
2: Érdekelnek a részletek is, megint hadd kérdezzek szakmait.
4: Igen.
2: És azért kérdezek ilyet, mert nem találkozunk minden nap olyan emberekkel, akiktől ezt meg tudom kérdezni. De a múlt héten például egy híres stúdióstól kérdeztem meg, egy producertől, hogy mondjam már meg, hogy egy énekelni nem tudó emberből is lehet úgy énekest faragni a mai akár AI, akár a stúdió technikával, hogy az tényleg jól fog szólni, és azt mondta, hogy nem. Tehát ez nem így van feltétlenül, hogy egy énekelni nem tudó ember oda megy össze-vissza kornyikál, és abból lesz egy jó dal. Én azt gondoltam, hogy az AI-jal ma már mindent meg lehet oldani. Ő azt mondta, hogy nem. Na, akkor majd mindjárt, Alex, te is jössz. Uh-huh. Hagyd kérdezze meg a tanárt. Szóval, ha én nem tudok énekelni, akkor mi van?
4: Uh-huh. Nyugodtan, akik ezt szeretem.
3: Nem. Mondja csak, mert én inkább majd általánosságban, uh-huh. hiszen én hangszeres is vagyok,
2: okay.
3: Reagálnék erre.
4: Én azt gondolom, hogy ez összetett. Tehát, hogy itt egy olyan kérdést tennék fel, egy olyan filozófiai kérdést, hogy mitől énekes egy énekes, vagy mitől lesz jó énekes egy énekes. Tehát az önmagában, hogy valakinek mondjuk a hangját csiszolják, illetve technikát megtanul, szerintem attól még nem lesz ő énekes.
2: Oké, tudom, hogy ez ennyi dolog, kisugárzás, attitűd, hát, mit tudom én, igen, mindenfajta.
4: Igen, minden beleszámít.
2: Hát, közönséggel való kommunikáció. Na, de valahogy akkor is csak kell énekelnie, nem?
4: Igen, azt gondolom. Én is azt gondolom, hogy az, hogy valaki kihúzigálja a stúdióba a hangot tisztára, az attól még nem fog jól szólni. Uh-huh.
2: Na, de ha hozzád elmegy egy olyan? Na, tud mindenki okay. énekelni? Akkor így kérdezem.
4: Mindenki nem, de bárki okay. igen.
2: Aha.
4: Na, ezt egyébként te mondtad.
3: Igen.
4: És ez egy nagyon-nagyon jó mondás, ezt elmondom, mit jelent. Igazából ez azt jelenti, hogy attól függ, hogy ki mennyi időt szár rá, ki milyen céllal jön. Ha valaki azt mondja, hogy figyelj, én tényleg nem tud semmit, de az egész életét rászánja, akkor lehet, hogy egész élet alatt gyakorlatilag eljut oda, hogy mondjuk tud intonálni, tehát tisztán énekelni.
2: Tehát a szorgalommal ki lehet
4: igen,
2: váltani.
4: Így van. De ha valaki azt mondja, hogy mit tudom, hogy tessék, van egy évem, akkor már nem biztos. Uh-huh. Tehát, hogy nem kell mindenkinek egyébként énekelni, ez tény, de igen, de az, hogyha mondjuk, mert én is azt mondom, hogy én amikor elkezdtem énekelni, nekem annyi volt, hogy volt egy nagy hangom és egy szenvedélyem. De én se tartom magamat született énekesnek.
2: Mit jelent, hogy nagy hang?
4: Hogy lehetett vele mit kezdeni, tehát lehetett vele dolgozni okay. alapvetően, tehát hogy ki tudtam engedni a hangomat, uh-huh. meg egy nagyon nagy, meg hát én szerelmes voltam, meg vagyok a zenébe. Tehát, hogy nekem az éneklés az mindig is egy ilyen safe place, tehát ez a mencsvárom volt, ahova mindig mentem, akár szomorú, akár vidám, akár meg akartam valamit élni, mindig az énekléshez fordultam. Uh-huh. Tehát engem nem érdekelt, hogy hangzik. Nekem jól esett az, hogy énekelek. Nekem ez egy gyógyító hely volt alapvetően. Uh-huh. És innentől kezdve én elkezdtem. És nyilván engem is, amikor a szüleim észrevették, hogy egyébként szeretek, ők rögtön ilyenkor az ember mit gondol, hát akkor énekelni kell. És akkor nyilván elkezdtem járni, énekelni, tanulni nagyon hamar, és jó is volt, de ez egy nagyon hosszú út volt. Tehát 16 évesen kezdtem el tanárhoz. Igen. És gyakorlatilag azt mondom, hogy még mindig van mit tanulni. Tehát, hogy én azt mondtam volna, hogy...
2: Tanulsz, persze, hogy van.
4: Hát, igen. De hogyha azt mondtam volna, hogy mit tudom én, 16-tól eljutottam 18-ig, vagy 20 éves koromig, akkor már 4 évet tanultam folyamatosan, de hogy az ott szerintem még nem lett volna elég. Tehát, hogy ha azt mondom, hogy 4 év alatt, én nekem annyi elég volt, köszönöm szépen, én 4 évig tanulok, ez nagyon jó, de hogy még mindig lett volna ezt csiszolni, azt csiszolni, amaz csiszolni, tehát én teljesen másképp szólok most.
2: Világos.
4: Értelemszerűen, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt.
2: Alex, Orsin kívül te is szerelmes vagy vagy Orsin mellett, bocsánat, Orsin mellett te is szerelmes vagy a zenékbe?
3: Mindenképpen. Nekem abból a szempontból könnyű dolgom volt, vagy inkább azt mondom, hogy nem volt választásom, hogy csecsemőkorom óta. Tehát gyakorlatilag én beleszülettem a zenei környezetbe.
2: Eldöntődött, hogy...
3: Igen. És hát ezt mindig el szoktam mondani, és nagyon sokan nevetnek rajta, hogy jaj, de cuki, de én ezt egy felvétellel bizonyítani is tudom, hogy 2 éves korom óta tanulok zeneelméletet, ugyanis az apukám nem kérdezte meg, hát meg egy 2 éves gyerek, nem hiszem, hogy tud erre válaszolni, hogy akarja, vagy nem. Nem is tudom, a zsipzsukkenderzsupot, vagy mit szomizáltam 2 évesen, és az van felvéve. Úgyhogy a szószoros,
2: az alapok.
3: Igen, a szószoros értelmében csecsemő korom óta ebben a közegben vagyok, és érdekes módon nincsenek olyan emlékeim, hogy engem zenei pályára szántak volna mindenképpen.
2: Nem erőtették.
3: Nem. Uh-huh. A zenélést azt igen, a zenetanulást azt igen, de nem volt az, hogy mert az én első hangszerem a hegedű volt. A zeneiskolában azt uh-huh. tanultam. Általános iskolával párhuzamosan. Ami szintén ilyen zenei tagozatos általános iskola volt, de soha nem mondták, hogy én hegedű művész legyek. Csak kellett választanom egy hangszert, mert az ugye kötelező volt a zenei tagozaton, uh-huh. és azt végig kellett vinnem a zeneiskolába, hogyha már elkezdtem, de szó nem volt arról, hogy én nem lehetek valami más. Hát aztán nem lettem, de az abszolút az én döntésemen múlt. amikor felnőttem, és a basszusgitárral relatív ehhez képest későn kezdtem el foglalkozni, 19 éves koromban.
2: De nem váltad meg, hogy
3: így alakult? Nem.
2: Ez a lényeg.
4: Igen.
2: Ő mehetne a Berkeley-re tanulni? Kérdezem a Orsit.
4: Szerintem tanítani mehetne.
2: Ott tart egyébként?
4: De még jó.
3: Ez érdekes dolog ez, mert én ilyet nem vennék a számra, de
2: más mondhatja. Mondhatja.
3: De való igaz, hogy olyankor, amikor, tehát addig, amíg az ember hallomásból tud valamit, uh-huh. akár mondjuk akkor maradjunk a Berkeley-nél, az egy ilyen szinte megfoghatatlan, misztikus dolog, hiszen olyan emberek kerültek ki onnan, vagy akár járnak visszatanítani, akiknek a lemezeit veszem meg. Na, a
2: tehát a művész éles színe
4: java. Igen.
2: És akkor
4: igen.
2: A művész itt nagy betűkkel írjuk.
3: A legnagyobb.
2: De nem
3: a
2: legnagyobb művészek.
4: Igen, ez így van.
3: Bár igazából még ha úgy veszük, akkor
2: ez nem feltétlenül szitok szó.
3: Nem.
2: Mint idehaza.
3: Nem. Hát sajnos. A Orsi egyik tanára a Pinknek a vokalistája.
4: A vokalistája, akinek egyébként ma tartok órát.
2: Komolyan?
3: Igen.
2: Meséljetek már, hogy mi volt kint.
4: Hát ez valami fantasztikus út volt.
3: Egy rohanás volt.
4: Négy napot voltunk kint.
3: Utazással. Tehát csak ezért mentünk ki.
4: Aha. De kimerek jelenteni, egy abszolút áldott út volt, mert olyan, minden olyan simán ment, és olyan jól ment. Olyan
2: és szeretettel fogadtak?
4: Elképesztő. Tehát amit ott tényleg kaptunk, azt itthon tanítani kéne. És ez tényleg egyébként arról is. Azért is szeretnénk egyébként erről mesélni, mert nem úgy szeretnénk erről mondani, hogy na, vegyetek már példát, hanem azt, hogy itt
3: meg
4: is
3: hogy
4: terjedjen. Hanem hogy itt is terjedjen már el ez hogy ennyire nyitottan és szeretettel is felnézünk a másikra, és nem azt nézzük, hogy innen fölöntről lefele. Tehát, hogy ez annyira egy újdonság volt, és nagyon jól esett nekünk.
2: Igen, pozitívak, és ugye sokan nem is tudnak elük mit kezdeni nálunk, akik ugye nem ismerjük alapból ezt az ösztönös
4: hát már az önmagában egyébként, bocsánat, hogy ez a tanár, ez a egyik Berkeley professzor, aki egyébként tavaly decemberben volt, vagy tavaly ősszel volt a Berkeley professzor, amitől tanultam a pop-rock dolgokat, illetve hát kiegészítőként. Az, hogy ő azt mondta, hogy ő szeretne tőlem órát venni, ez már önmagában elmondja azt, hogy ha van valaki, akinek nem kéne, az lehet, hogy ő. Uh-huh. És mégis azt érzi, hogy tudok ezek szerint olyat, amit ő nem.
2: Tisztelik
4: és ez egy fantasztikus dolog. Igen, tehát, hogy itt se arra akartam kiukadni, hogy na figyeljetek, milyen menő vagyok, hanem az, hogy úristen, ez mennyire nagy dolog. Hogy itt van egy professzor, aki gyakorlatilag a világ első számú zenei egyetemén tanít, és ő kért, jött hozzám a tanítványához egyébként, hogy akkor valami tanítsak, mert nyilván itt az extrém vokál technikáról beszélgettünk, mert ugye ez is egy izgalmas dolog, nyilván, hogyha a rock éneklésről van szó, és ez ott annyira nem elterjedt.
3: Uh-huh. Mondjuk vele amúgy is egy ilyen közelebbi vagy aktívabb kapcsolat alakult ki, mert miután hazajöttünk, pár napra rá már tartott egy órát az ének csoportjának Orsi online, és ezt viszonozni is fogja a néni, ami megint csak egy nagy rajság, mert az Orsi tanítványai kapnak így egy kurzust, vagy workshopot a Pink vokalistájától.
2: Óriás.
4: Igen.
1: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak, annak még inkább, hogy Róna Jorsi, a tanárok tanára. A világ első számú amerikai egyetemén.
2: Köszönöm szépen.
1: Tanít és tanul, és hát a zenészek zenésze. Az Alma Együttes, egyebek közt az Alma Együttes szupersztárja. Perkesi Alex is itt van, és örülök, hogy végre beszélgethetünk itt az éterben. Kellő időtartamban egyébként, meg mélységben arról, amit ti képviseltek. Én távolról figyelem csak, amit csináltok, a nagybetűs minőség.
3: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen ezt.
1: No, de hát ez egyszerre gondolom átok és áldás. Vagy nem feltétlenül?
2: Ezt mondjuk fel is ki, mert nem tudom, mi lehet ebben átok.
4: Egyébként én értem, vagy érzem a kérdést.
2: Na de jó,
4: és pont most, én nem is tudom, hogy melyik nap gondoltam ebbe bele, hogy nem is tudom már, hogy hol voltam, milyen szituba, de egyszer csak egy olyan mert most iszonyatosan sok dolog történik velünk, költözés, ideiglenes helyre, házvásárlás, felújítás, stb.
1: Benne és vagytok az őrületekben, a hétköznapok
4: őrületekben. Jön a nyár, nyaralás, gyerekek, most fejezte be az iskolát, jaj, de büszkék vagyunk, szülinapja van mindenkinek a rokonságban, tehát iszonyatosan sok dolog, és két út között, éppen lehet, hogy egy busszal vittem ki a cuccokat a házba, vagy már nem tudom, bekerültem egy olyan állapotba, hogy láttam hétköznapi embereket, a hétköznapi munkájukat végezvén, és a nem tudom, talán egy zenefoszlányt kihallottam egy kocsiból, vagy tehát egy ilyen komplex érzés fogott el, és belegondoltam abba, hogy én miért nem tudtam egy ilyen egyszerű
1: civil
4: születni. Okay. Ahol csak úgy szépen aztán hazamegyek, és akkor otthon vagyok, reggel elmegyek, délután vissza, és ennyi.
1: És kb. Két nap múlva halálosan unnád. Csak mondom.
2: Valószínűleg
1: ugye.
4: Úgyhogy tulajdonképpen az átok vagy áldás, az meg is fordítható, és innentől kezdve már az a része, ami mondjuk egy olyan embernek, hogy hát én ezt nem tudnám csinálni, átok, az is áldássá válik, mert azáltal érti meg az ember, hogy mekkora ajándékot, vagy hány talentumot kapott.
1: Na de ti naponta kaptok ajándékot? Tehát te a zené, a színpadi lábad kapcsán, Orsi meg a tanítás
2: abszolút
1: kapcsán.
2: Mindenképpen. Abszolút, minden nap.
4: Ezt lehet jelenteni.
2: Igen,
4: nem is kell feltétlen színpadon lenni, és nem is kell feltétlen éppen órát tartani. Erről meg vagyok győződve, mert az, ami mondjuk a színpadon kvázi sikerélmény, vagy visszacsatolás, az az érzés, az elfoghatja az embert akkor, hogyha gyakorolt egy jót, és kijött valami egyel gyorsabban.
1: Most ez megvan. Az a fajta érzés, amit mondjuk egy taps orkánod?
4: Persze. Vagy egy ötlet, ami kipattan a fejéből, és megvalósítja.
2: Abszolút.
4: Vagy van egy új zenét, és az inspirálja. Úgyhogy aki ebben él, de biztos vagyok benne, hogy ez nem csak a zenére vonatkozik.
1: Abszolút.
4: Aki
1: abszolút
4: ebben él, tehát van egy meditációs tevékenység az életében rendszeresen, amiben maximálisan jelen van. Erre mindig egy érdekes idézet jut eszembe. Én tanultam nyugati meg keleti filozófiát is a buddhista főiskolán, és nyugati filozófiából tanultunk egy Schleiermacher nevű református lelkészt, akit mellesleg filozófia téren említettek meg, és neki volt egy nagyon érdekes mondása, ami úgy hangzott, hogy vallásból cselekedni annyi, mint maximálisan jelen lenni a cselekedetben.
1: Aha.
4: És én erre gondolok ilyenkor. Megértettem. Tehát ez a kertészkedés is lehet, vagy a főzés is, hogyha valaki képes a tevékenység közben kizárni az egyéb dolgokat, igen, akkor biztos vagyok.
1: Tehát
4: benne
1: a jelenben lenni, és arra fókuszálni, igen, amivel éppen.
4: Hogy bármi megadja ezt a flasht.
1: Ez így van az énekkel is?
2: Igen, abszolút.
1: Tehát ott kell lenni fejben.
2: Fejben nem, inkább szívben, meg lélekben.
1: Na, látod.
2: Igen.
1: Milyen jó, hogy ezeket így helyre teszed.
2: Igen. Hát ez az éneklés, meg a zene alapvetően, de bárszerűen a művészetnek bármilyen ágazata, azt merem mondani, hogy egy a bennünk, a lelkünknek a kifejeződése. Uh-huh. Tehát amit kéneklünk, az mind belülről jön.
1: Neked egy picit pszichológusnak is kell lenned?
2: Igen.
4: Hú, neki nem is picit.
2: Nem is picit, igen.
4: Pedig becsukja mindig az ajtót, amikor tanít, de azért kiszűrődik. Neki uh-huh. nagyon sokszor a szószoros értelmében.
1: Na, mert csak hogy gondoljanak bele a hallgatók, azért nem kell ahhoz feltétlenül híresnek lenni a művész vénához, de hát a művészeknek az az egyik ismérvük, hogy nagyon intenzívek az érzései.
2: Ez így van, így meg van. Érzékenyek.
1: Érzékenyebbek.
2: Igen, igen, ez így
1: az
2: van.
1: Átlagnál.
2: Így van, így van. Ráadásul én nem is csak a technikára fókuszálok, ugye, aki jön hozzám, azt tudja nagyon jól, hogy ez nem csak egy szimpla énekóra. Tehát, hogy ott az a mentálisan, érzelmileg is minden összefügg gyakorlatilag. Tehát ilyenkor az egész embert nézzük, nem csak uh-huh. a hangját.
1: Hogy jöttetek haza Amerikából? Ha már a lelki állapotot nézzük, milyen lelkülettel?
2: Hát szerintem magasan repkedtünk, tehát nagyon...
1: És az tart még?
2: Én azt
4: nekem
2: mondom,
4: abszolút.
2: Igen.
4: Ez megváltoztatta teljesen a hozzáállásunkat dolgokhoz. És nem csak olyan formán, hogy mi most már máshogy csinálunk valamit, és egy órákról beszélünk, amit ott kvázi hasznosan töltöttünk, hiszen mint említettem, utazással együtt tartott 4 napig a dolog, tehát egy rohanás volt. Ráadásul az első, tehát 2 aktív napot töltöttünk uh-huh. ott, 2 és felett, és ebből az első az a civil dolgokkal telt el, tehát nekem egy nagyon régi kolléganőm és barátnőm él ott, és vele találkoztunk, akkor kicsit szétnéztünk a városba, és gyakorlatilag a második nap, meg a harmadik napnak a fele, amíg nem mentünk uh-huh. ki a repcsitérre, az telt el a suliba. És az összes élményünk, amit hazahoztunk, az ez alatt, az idő alatt telt, és annyi, hogy egyszerűen...
2: Hogy tehát, ezt elfogni nem lehetett.
4: És nem tud elfogyni.
1: De téged azért engedtek be, úgyhogy nem jársz oda, meg nem tanítasz ott, mert a párja vagy a...
2: Én ragaszkodtam hozzá.
4: Én kísértem az előadáson, tehát én is jártottam.
2: Igen, igen, természetesen, igen.
4: Én a szószoros és átvitt értelmében én is kísérő voltam.
1: Oké.
2: Igen, tehát engem hívtak alapvetően, de nekem föl sem merült az, hogy nélküle megyek.
1: Világos. És tényleg más dimenzió az ott kint?
4: Teljesen.
2: Más, igen, azt kell mondjam.
4: Nekem egy dolgot hadd említsek meg az elején, mert ez általánosan az egész iskolára vonatkozott, és egyébként nem egy hókusz-pókusz, tehát ez gyakorlatilag hozzáállás kérdése, és az egész világon működhetne így. Ott, mert ugye órákat is látogattunk. Az előadás az este volt, és előtte vittek minket, mint a...
1: Ezért kérdeztem, hogy...
2: Igen, mindjárt elmeghatok, akkor meséljük is.
4: Csak úgy csapongunk össze.
1: Igen, nem baj, de értjük.
4: Mert annyi mindent akarunk mondani. Igen. Tehát órákat látogattunk, és mindegyiken azt éreztük, hogy maximálisan motiválva vannak a diákok, és mindenki abba az irányba van szinte már erőltetve, amiben jó. Uh-huh. Nincsen szabvány, nincsen sablon, amit mindenkinek meg kell tanulni, hanem, de még ugyanazon tantárgyon belül sem.
1: De azt ki mondja meg, hogy miben jó? Tudják magukról, vagy
4: a tanár?
2: Szerintem azért a tanár segít, főleg az volt.
4: Voltunk egy zeneszerzés órán.
2: Igen, az ilyen zeneszerző, meg ilyen social, nem tudom ezt jobban mondani, ez volt a lényeg, hogy nem csak arról volt szó, hogy zenét írjanak.
4: Inkább dalírás, nem is zeneszerzés,
2: igen,
4: mert
2: igen, dalírás, és gyakorlatilag ez a megélésük, a világ megéléseivel kapcsolatos dolgokkal, uh-huh. és ott uh-huh. éppen akkor mi volt, azt mondom, a háború, meg ezekről.
4: Igen, tehát szöveget is kellett írniuk, meg, uh-huh. meg egy dalt is hozzá.
2: Igen.
4: Mindenkinek olyat, amilyen sikerült. És ami belőle jön. Tehát semmi konkrétum nem volt megadva, és a ilyen francia chanson hangulatú daltól lehet, Minecraft zenéig minden volt.
1: És tudtak élni francia chansont?
2: Hát a stílusban.
1: Én imádom
2: igen.
1: Egyébként a
4: chansonot. Az jött belőle. Az például egy fiatal lány.
2: Várj, azért azt mondjuk el, tehát hogy ugye itt az volt az érdekes ebbe az osztályban, hogy a napnak az első felét, azt mi az eredet, az originál, vagy ha mondjam eredetinek épületben, a Berkeley épületben voltunk, ez egy régies, nagyon szép épület, és ez az óra, ez egy másik, ez egy új, egy ilyen modernebb épületben volt. Tehát ott már, az már sokkal olyan, tele volt, még több ember volt, olyan más volt a hangulata. És mentünk be az osztályba, és megláttunk ilyen, nem tudom, ilyen
4: 8,
2: ugye 7-8, igen, ilyen nagyon, úgy néztek ki, mint az osztály kirekesztettjei, konkrétan. És így megláttuk őket, és mondom, hú, itt mondom, kicsit más a vibe.
4: Ebből mi lesz?
2: Ebből mi lesz?
4: És így, ott ültek, és ott néztek
2: minket. És tényleg ilyen...
4: Beléptünk az ötös, sajnos ezt most a hallgatók az nem látják, látják, de hát nagyon zavarba
1: volt. Hogy ebből,
2: igen, nem tudtuk, hogy ebből mi lesz, és akkor mindegyik megmutatta igazából a dalát, mindenkinek el kellett játszani a dalát, amit írt.
4: Tehát egyiknek egy... se kellett viszont könyörögni. Nem. Tehát ez úgy néztek ki, mint aki megszólalni sem mer.
2: Igen,
4: és ahogy kérte a tanár,
1: hogy... És jó dalokat írtak legalább?
2: Hát, na, erről
4: háromszor elbőgte magát.
2: Háromszor bőgtem el magamat Komolyan. Konkrétan. Az els...
4: Most is ráz a
2: hideg. Most is ráz a hideg, ha rá gondolok. Olyan volt az az óra, hogy így elkezdtek, minden tényleg. Volt egy srác, aki zongorán is kísérték magukat néhányan. Az első akkornál, mondom, figyelj, az első akkornál konkrétan elsírtam magam, még egy se szólalt, de magából abból az akkordból is
1: de
2: olyan,
1: az érzelmek,
2: olyan miatt, érzelem jött.
4: Olyan önazonos volt mindegyik.
2: Elképesztő volt tényleg.
4: Volt ott egy semmilyen sztereotípia, semmilyen előítélet nincs abban, amit most mondok. Volt ott egy srác, aki úgy nézett ki, hogy első látása valószínűleg autista volt. Úgy nézett ki, mint egy autista viking. Egy hosszú szőke haj, szakál, tehát így, amit mondok, még akár lehetne volna félelmet, és így szépen, hogy rázogatta a lábát, és így nézett le.
1: Készült.
2: Igen.
4: De hát akkor még ezt nem tudtuk, hogy ez készülés.
2: Igen.
4: Na, ő írta például a Minecraftos zenét, egy ilyen kis, ilyen cuki, ilyen kis Commodore 64 ilyen szinti zenet, meghallottuk, és akkor is néztük, te jó Isten, ez a Berkeley, itt ilyeneket kell írni. És utána ugyanilyen hangon, mint ahogy kinézett, meg mint amilyen a zene volt, beleénekelgetett ilyen kis cuki dallammal egy olyan szöveget.
2: Úristen.
4: Hogy az, most már igen, rendesen ráz a hideg, hogy nem az volt, hogy mekkora kontraszt, hanem tehát nem az volt az érzésünk, vagy az első gondolatunk, hanem az, hogy ez egy akkora ilyen irdatlan boxkesztyűvel pofánverő érzés volt, hogy még jobban felőrésített, hogy a cuki zenéből mit vártunk, és megkaptuk az irdatlan igazságot a világról.
1: Ez elképesztő ereje van a zenének.
2: Igen, elképesztő.
1: Csak hogy a hallgatóknak is próbáljuk át, ugye én sokat beszélek erről, meg sokat írok is erről, hogy miért sírunk általában egy filmben, amikor a zene elkezdődik.
2: Igen.
1: Nem, azt teszi alá az igazi érzelmi reakciót. De nem ennyi, egy temetésen is akkor kezd el mindenki igazán bőgni, amikor elindul az a rettenetes zene egyébként.
4: Igen. Ami nem volna feltétlen rettenetes, szükséges, hogy rettenetes.
1: Igen, igen, de hogy felerősít dolg, érzelmeket.
2: Igen.
1: Tehát amiről most és azért, hogy tényleg imádjátok ezt a hivatást mind a ketten, amit műveltek, mert egyébként akkor nem lennének ilyen reakciók.
2: Igen. Igen, igen. Ezért mondom, hogy ez már megéri. Tehát amikor kérdezted ezt.
1: Nincs olyan sok időnk, ezért mondjátok, hogy akkor mivel megyünk tovább itt Magyarországon, mivel mentek tovább, mi várható most? Igen. Hazajöttetek egy elképesztő élmény, meg hatás cunamival.
4: És azzal az érzéssel, hogy lehet profin csinálni bármit, és lehet nagyot gondolni, függetlenül attól, hogy a környezete kisebbeket gondol, mint az embernél, mint amit szeretne. Ezért...
2: Egyébként, bocsánat, ezt én is kiemelném, és ezt mindig el szoktam mondani, és ezt nagyon, erről nagyon szeretek beszélni, hogy én is egy olyan helyről jöttem, hogy egy teljesen egyszerű életből, nem zenész családból, tehát gyakorlatilag az, hogy el lehet jutni olyan magasságokba is, hogy gyakorlatilag csak teszed a dolgodat, hogy dolgozol, és hiszel, és van egy célod, és mész ebbe az irányba. Tehát az, hogy nincs mögötted pénz, nincs mögötted támogató, nincs mögötted szponzor, és mégis el lehet ide jutni. Tehát ezt mindenképpen kiemelném.
1: Ez milyen úgyhogy szép.
4: És nem is eresztjük akkor bőlére, egy adventi műsorral készülünk, ami így első hangzásra
1: még
4: nem egyrészt, másrészt meg nem tűnik egy nagy szabású dolognak, de az lesz. Az lesz, illetve az a neve, hogy Metal Christmas, bár a zenei stílusra inkább azt mondanám, hogy Rock Christmas, igen, csak a Metal Christmas jobban hangzik. Úgy kell elképzelni, mint egy felturbózott gospel műsor. Orsi legjobb tanítványai, tehát az iskolájának a kréme. Fogsz
1: hol lesz?
4: több helyszínen is, ugyanis ezt egy hosszú távú dolognak tervezzük.
1: Gyertek majd vissza, aztán beszélünk róla.
2: Mindenképpen.
1: Részletesen.
4: Mindenképpen, köszönjük,
2: köszönjük szépen.
1: Na, tehát már most egyébként tényleg csak az érdekesség kedvéért készülni kell egy adventi műsor?
4: Igen, mert ez egy nagyszabású tehát dolog lesz. Eleve több szólamú...
1: Nagyszabásúsága miatt.
4: Igen. Tehát nagyon sok munka kell, hogy megelőzze, plusz egy 0 kilométeres produkcióból kell brendet csinálnunk őszre, amire elkezdjük jegyeket árusítani.
1: Megértettem.
4: Úgyhogy... social médián fönt lesz majd, akit érdekel, az keressen rá. Budapesten is lesz legalább egy előadás, illetve Budapest vonzás körzetébe tervezzük. Szuper. Most még egy olyan 4-5 az adventi időszakban.
1: Ahhoz hát, ez... sláger.
2: Igen.
1: Na, hol érünk el és találunk meg benneteket? Itt most az a lélektani pont jött el, hogy szabad elmondani minden?
2: Hogyne.
4: Hát köszönjük szépen. Igazából a social media felületeken a Phoenix Vokál Stúdió megtalálható, igen, mint énekiskola. Uh-huh. Engem, hogyha nem az Alma Együttes, az a legegyszerűbb, akkor nyilván Berkesi Alex néven minden zenekarom van közvetve, és hát ezen a Metal Christmas produkción keresztül pedig mindkettőnket együtt.
1: Oké. Rónai Jós és Berkesi Alex szett hallották az elmúlt, hát elég sok időben. Örültem nektek tényleg.
4: Nagyon szépen, köszönjük szépen.
1: Sok csillogó szempár, tanítványok és a közönség szintje, és akkor nagy baj nem lesz. Hát értek is csillogni fog. Köszönöm, hogy itt voltak.
2: Köszönjük szépen.
1: Orsiéktól elköszönök, kedves hallgatóink, önöktől még nem folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elbúcsúzás elég még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Rónai Orsinak és Berkesi Alexnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az olcsóbb ingatlanokat keresik a vevők a főváros környéki ingatlanpiacon. Budapesten a legmagasabb az átlagnyugdíj összege, de sokan kapnak jóval kevesebbet. Újabb agglomerációs települések váltak elérhetővé éjszakai buszokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az elmúlt fél évben a budapesti és környéki ingatlanpiacon a vevők egyre inkább a legolcsóbb, ugyanakkor felújítást nem igénylő otthonokat keresték, miközben a magas építőanyag és munkadíjak miatt a korszerűsítendő ingatlanok iránt jelentősen visszaesett a kereslet. A Balla ingatlan elemzése szerint a piaci lassulás egyik fő oka a felújításoktól való kockodás, ezért főként a kisebb, jó állapotú lakások és a 100 millió forint alatti újszerű családi házak találtak vevőre, míg a nagy alapterületi ingatlanok piaca szinte leállt. A főváros egyes északi kerületeiben az 1,2 millió forintos négyzetméter ár feletti felújítandó lakások iránt gyakorlatilag megszűnt az érdeklődés, miközben a délbudai és agglomerációs térségekben is elsősorban a korszerű, megfizethető házak voltak a keresettek. Kivételt a Velencei tó térségének legalsó árszegmense jelentett, ahol a 25-30 millió forintos akár felújítandó kisebb hétvégi házak és telkek iránt is élénk maradt a kereslet, mivel ezek korszerűsítése a kis alapterület miatt 8-10 millió forintból még vállalhatónak bizonyult. A legfrissebb adatok szerint miközben Magyarországon több mint 23 ezer nyugdíjas havi járandósága meghaladja a 700 ezer forintot, addig közel 1 millió 200 ezer forint alatti összegből kénytelenek megélni. A havi járandóságok összege vármegyénként jelentősen eltér. Budapesten a legmagasabb az átlag, ahol 311 ezer forint az öregségi nyugdíj. A vármegyék közül Fejér, Pest és Komárom-Esztergom áll az élen, míg Veszprémben szinte pontosan az országos átlag érvényesül. A legalacsonyabb összegeket 232 ezer forint körül Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békésvár megyékben regisztrálták. Újabb agglomerációs települések váltak elérhetővé éjszakai közösségi közlekedéssel. Augusztus 11-től elindult a 686-os buszjárat Kelenföld vasútállomástól Halásztelek és Szigethalon felé. A busz minden nap éjfél után 20 perccel, hétvégén pedig hajnali 1 óra 20 perckor is indul. Igény esetén a járat Tökörig közlekedik. Szigetszentmiklósra továbbra is a Csepeli Szent Imre térről lehet eljutni éjszakai buszokkal. Az agglomerációban július és augusztus folyamán több helyen bővítették az éjszakai járatokat, amelyek menetrendjét a metrókhoz, a hívekhez és az elővárosi vonatokhoz igazították. Ingyenes komposztáló keretekre pályázhatnak a kőbányai lakosok az önkormányzatnál. A jelentkezéseket augusztus 24-ig, illetve a készlet erejéig fogadják. Az eszközök átvételéhez két évre szóló használati megállapodást kell kötni. A komposztálóba többek között zöldség és gyümölcs maradék, tojáshéj, kávézac, elszáradt növény, lomb és fűnyesedék kerülhet. Nem szabad azonban főtételt, húst, halat, csontot, üveget, fémet vagy műanyagot beletenni. Ugyancsak tilos veszélyes anyagokat, például vegyszert, festéket, elemet és növényvédőszert elhelyezni benne. A komposztálással csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége, a lebomló anyagokból pedig humuszszerű, a kertben felhasználható anyag keletkezik. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Sziget Fesztiválra. A résztvevők csaknem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba, emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és a Fülöp-szigetekről is. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. Hétvégén a pollen koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti, olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ napi jelentésében. Hétfőn a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel. A csalánfélék, a kenderfélék és az ürön pollen koncentrációja országosan szintén a közepes tartományban alakul.
1: És most! Indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Csak a legnagyobb sztárok. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállított darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Eros, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondani valót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsön kapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szépművészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele teljesült. A hónap végéig meghosszabbították az aszálykárok bejelentésének határidejét. Elveszi a kormány a Mészáros-Szíj konzorciumtól az M6-os egy részének üzemeltetését. Köszöntöm a hallgatókat, German Márton vagyok. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele teljesült. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt Budapesten a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. A tárcavezető beszélt arról is, hogy 2030 végéig 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot. A felhívás részleteit kormányrendeletben hirdették ki, egy másik rendelet pedig kijelöli azt a 25 térséget, ahol a nyitott engedélyezési eljárások érvényesek. A kormány a hónap végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét, közölte a kormány szóvivő Budapesten. Szondi Vanda elmondta, eddig 770 ezer hektáról jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett és további beadványokra számítanak. Hozzátette, a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Elveszi a kormány a Mészáros-Szíj konzorciumtól az M6-os autópálya egy részének üzemeltetését, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint ezzel 100 milliárd forint közpénzt takarítanak meg. Közölte azt is, hogy Lázár János korábbi döntése miatt feljelentést tesznek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón a teljes autópálya koncesszió felülvizsgálatának fontosságát hangsúlyozta. A tárcavezető azt mondta, az M6-os autópálya egy szakaszának üzemeltetését októbertől 11 évre Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségének adta volna az előző kormány közlekedési minisztere. Folytatódott a kiterjedt rendészeti razzia a fővárosban. A negyedik héten több mint 2000 embert igazoltattak, 57 embert elfogtak, 37-et pedig előállítottak, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A rendőrök intézkedtek kábítószerbirtoklás, garázdaság és lopás miatt, de volt sok köztéri italozás, köztisztasági szabályszegés és egy tucat esetben egészségügyi panaszokkal küzdő vagy maga tehetetlen embert helyeztek biztonságba. A 74 helyszíni bírságon kívül 18 esetben büntető feljelentést tettek. Jelentősen megemeli az óvodai gyermekétkeztetés térítési díját a 8. kerületi önkormányzat. Szeptembertől a korábbi napi 335 forint helyett 675 forintot kell fizetniük azoknak a családoknak, amelyek nem jogosultak kedvezményre. A változás már az augusztusban esedékes befizetéseket is érinti. 20 munkanappal számolva az étkezés havi díja 13.500 forintra nő. Ugyanez az összeg vonatkozik a teljes árat fizető diétás étkezést igénylő gyermekekre is. A 100%-os kedvezményben részesülők számára ugyanakkor továbbra is ingyenes marad az óvodai étkezés. Idén is meghirdeti Fogadj örökbe egy fát elnevezésű lakossági felültetési programját a Csepeli önkormányzat. Olyan háztulajdonosok és társasházi lakók jelentkezését várják, akik aktívan részt vennének közvetlen környezetük szépítésében. A fákat a Csepeli város gazdamunkatársai ültetik el, valamint gondoskodnak a talajcseréről, a tápanyagpótlástól és a növények rögzítéséről is. Az öntözés és a későbbi ápolás azonban már az örökbefogadók feladata lesz. A résztvevők a kertészektől tanácsokat és részletes gondozási útmutatót is kapnak. A programra augusztus 31-ig lehet jelentkezni. Kiemelten ellenőrzi a külföldi webáruházakat a gazdasági versenyhivatal. Közlésük szerint a magyar elkereskedelem egyre nagyobb része külföldi piactereken bonyolódik. A hivatal célja, hogy a bírságok kiszabása mellett vagy helyett a fogyasztók számára érjen el közvetlen kompenzációt, pénzbeli visszatérítést. A gazdasági versenyhivatal az elmúlt 6 évben több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza a magyar vásárlóknak.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

0: Az éjszaka legjobb dalai.
1: Sláger FM.
0: Sláger FM.
2: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
3: Hazugságban éltem.
2: Sláger FM.
3: Hazugságban éltem.
0: A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: Sláger FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 23-áig látható a Műcsarnokban a Teremtett Rend című Dargai Lajos univerzuma kiállítás. Dargai Lajos szobrász egy rendkívüli tanítványa, egy rendkívüli példaképnek és művészi örökségének folytatójának. A magyarországi kinetikus, kibernetikus művészet egyik igazi úttörője volt. Gyűjteményes kiállításán elsősorban mobilok, szobrok, reliefek és grafikák lesznek láthatók, vagy már láthatók, amelyek a mozgás, a fény és a tér kapcsolatban.

0: kapcsolatát vizsgálják. Alkotásai a geometria és a dinamika harmóniáját jelenítik meg. Dargai Lajos életműve a magyar szobrászat egyik legegyedibb fejezete, amelyben az antik eszmények a modern természettudománnyal és a mérnöki precizitással találkoznak. Művészetének központi fogalma a kalogátia, a szépség és a szellemi tökéletesség egysége, amely elvont, tiszta formavilágú reliefjeiben és szobraiban ölt testet. Számára a szobrászat nem a tömeg, hanem a tér művészete volt, ahol az alkotás a környező univerzum rendjének kivetüléseként értelmezhető. Pályája kezdetén olyan mesterek inspirálták, mint Will Tibor és Sahár Erzsébet, de korai formáit hamar felváltotta a nemzetközi avantgárd hatása. Tanulmány útjai során a Moholy Nagy László és Nicolas Schöffer eszmei váltak iránymutatóvá. Az 1970-es években a luminokinetikus művészet felé fordult, nyitott reliefjei és mozgó plasztikája, reflex élmények és fények és árnyékok révén a virtuális teret és az időt is az alkotás részévé tették. És azt ígérjük, hogy egyébként maga a kiállítás az nem ennyire bonyolult, mint ezek a szavak, amelyek készültek hozzá ajánlóként. Egy biztos, hogy monumentális tervei az egri fénytorony kivételével többnyire álmok maradtak, de a kisléptékű plasztikáin a teljesség igényével valósította meg látomását. Tehát augusztus 23-ig a műcsarnokban Dargai Lajos univerzuma.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Átfogó lakhatási programot indít a kormány, 24 órás mobil krízis csapat alakulhat a közterületi problémák kezelésére, még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Átfogó lakhatási programot indít a kormány, amelynek középpontjában a megfizethető bérlakások, kollégiumi férőhelyek és az intézményi bérlakás szektor fejlesztése áll, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a kormányszóvivői tájékoztatón elmondta, de a program 550 milliós uniós forrásra épül, amely további finanszírozással akár 3 milliárd euró értékű fejlesztést is megmozgathat. Újraindítanák a Csepeli Diákváros beruházását is. 24 órás mobil krízis csapat alakulhat a közterületi problémák kezelésére. A Szociális és Családügyi Minisztérium és a szakmai szervezetek egyeztetésén konkrét terv született egy olyan gyors reagálású egység létrehozására, amely szociális munkással, egészségügyi szakemberrel, pszichológussal és szükség esetén rendőri háttérrel segíti a közterületen bajba jutottakat. A döntéshozók és a szakemberek egyetértettek abban, hogy a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai problémákkal összefüggő helyzeteket csak a szociális, az egészségügyi és a rendészeti terület összehangolásával lehet hatékonyan kezelni. A mobil team mellett a jövőben új kislétszámú krízisintézmények létrehozásával és az ellátási kapacitások bővítésével is támogatják a rászorulókat. A tervezett intézkedéseket összehangolják a főváros a drogstratégiájával, és a folyamatban a gyermekvédelmi szempontok is kiemelt szerepet kapnak. Még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben. Ennek megakadályozására társadalmi szemléletváltásra van szükség, hangsúlyozta az élő környezetért felelős miniszter Budapesten. Gardos László felhívta a figyelmet arra, hogy az állami erdőgazdaságok az elmúlt években majdnem 13 ezer tonna építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagot gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből. A miniszter hangsúlyozta, nem figyelmetlenségről, hanem tudatos jogsértésről van szó. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben is. Az Agroinform közölte, hogy a Nagykunságban például augusztusra minden természetes vízforrás kiszáradt. Ezért a következő időszak legfontosabb erdőgazdálkodási feladata a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása lesz a vadállomány megvédése érdekében. Egységes fővárosi favédelmi szabályozást sürget a főpolgármester. Karácsony Gergely jelezte, hogy jelenleg a 23 kerület eltérően kezeli a kérdést. Kiemelte, hogy Budapest faállományát szintén átfogó terv szerint kellene megújítani. A fővárosi önkormányzat már 2500 egészséges fa kivágását akadályozta meg, és kiadott egy új vízmegtartó szakmai koncepciót is. Új parancsnoka van a szolnoki helikopterdandárnak. A Magyar Honvédség Kis József 86. helikopterdandárnak.
1: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Elődje Kovács Krisztián sikeres időszakot zár le. A dandár a vezetés alatt balesetmentes.

0: hogy jól induljon a nap. 103.1. Sláger FM Veszprém.
1: Dr. Béres.
2: Herceg.
1: Rock the city, let's go!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Átfogó lakhatási programot indít a kormány, 24 órás mobil krízis csapat alakulhat a közterületi problémák kezelésére, még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Átfogó lakhatási programot indít a kormány, amelynek középpontjában a megfizethető bérlakások, kollégiumi férőhelyek és az intézményi bérlakás szektor fejlesztése áll, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, de a program 550 milliós uniós forrásra épül, amely további finanszírozással akár 3 milliárd euró értékű fejlesztést is megmozgathat. Újraindítanák a Csepeli Diákváros beruházását is. 24 órás mobil krízis csapat alakulhat a közterületi problémák kezelésére. A Szociális és Családügyi Minisztérium és a szakmai szervezetek egyeztetésén konkrét terv született egy olyan gyors reagálású egység létrehozására, amely szociális munkással, egészségügyi szakemberrel, pszichológussal és szükség esetén rendőri háttérrel segíti a közterületen bajba jutottakat. A döntéshozók és a szakemberek egyetértettek abban, hogy a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai problémákkal összefüggő helyzeteket csak a szociális, az egészségügyi és a rendészeti terület összehangolásával lehet hatékonyan kezelni. A mobil team mellett a jövőben új kislétszámú krízisintézmények létrehozásával és az ellátási kapacitások bővítésével is támogatják a rászorulókat. A tervezett intézkedéseket összehangolják a főváros a drog stratégiájával, és a folyamatban a gyermekvédelmi szempontok is kiemelt szerepet kapnak. Még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben. Ennek megakadályozására társadalmi szemléletváltásra van szükség, hangsúlyozta az élő környezetért felelős miniszter Budapesten. Gardos László felhívta a figyelmet arra, hogy az állami erdőgazdaságok az elmúlt években majdnem 13 ezer tonna építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagot gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből. A miniszter hangsúlyozta, nem figyelmetlenségről, hanem tudatos jogsértésről van szó. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben is. Az Agroinform közölte, hogy a Nagykunságban például augusztusra minden természetes vízforrás kiszáradt. Ezért a következő időszak legfontosabb erdőgazdálkodási feladata a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása lesz a vadállomány megvédése érdekében. Egységes fővárosi favédelmi szabályozást sürget a főpolgármester. Karácsony Gergely jelezte, hogy jelenleg a 23 kerület eltérően kezeli a kérdést. Kiemelte, hogy Budapest faállományát szintén átfogó terv szerint kellene megújítani. A fővárosi önkormányzat már 2500 egészséges fa kivágását akadályozta meg, és kiadott egy új vízmegtartó szakmai koncepciót is. Új parancsnoka van a szolnoki helikopterdandárnak. A Magyar Honvédség Kis József 86. helikopterdandárjának élére Simon Péter dandártábornok került, aki a pénteki ünnepségen vette át a csapatzászlót a leköszönő Kovács Krisztián ezredestől. Simon Péter beszédében kiemelte, a hadviselés átalakulóban van, és az új kihívásokhoz alkalmazkodni kell. Elődje Kovács Krisztián sikeres időszakot zár le, a dandár a vezetése alatt balesetmentesen teljesítette feladatait, miközben a személyi állomány létszáma is nőtt. A távozó parancsnok nem maradt feladat nélkül, a jövőben New Yorkban az ENSZ állandó magyar képviseletén szolgál majd katonai képviselőként. Teljesen lezárják a Gubacsi hidat mai féltől vasárnap reggel 8 óráig. A Pest-Erzsébeti Helsinki út és a Csepeli Ady Endre út közötti szakaszon felújítási munkálatokat végeznek, ezért a közúti forgalom egyáltalán nem használhatja az átkelőt. A lezárás a buszokat is érinti, a 35-ös, 36-os, 148-as, 151-es és 948-as éjszakai járatok a Kvassai híd felé terelve közlekednek, és több megállót is kikerülnek. A kerülőút miatt több mint 10 perccel hosszabb menetidőre kell készülni Csepel és Pest-Erzsébet között.
2: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. Felújítás miatt a 20. kerületben a Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerületben a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél, mert itt átépítik a csatornát. Útszűkület nehezíti a közlekedést a 9. kerületben a Jókai utcában a határútnál vízvezeték javítása miatt. Tart ugye a felújítás Újpesten az István úton, a Pozsonyi utcában lezertek a befelé a Tél utcánál a belső két sávot, a kifelé vezető oldalon már korábban lezertek a jobbra kanyarodó sávot, a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Brada József utcában nem lehet balra, a Pozsonyi utcába kanyarodni. Egészen szerda hajnalig éjszakánként a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Szélkálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert itt javítják a gázvezetéket. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra után pár perccel, így vasárnap reggel indul már is a Sláger hétvége, én Csák Attila vagyok, és érkeznek az ébredés mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Aucsilla és a Vigyéler, ezt már is elsőként most nálunk. Jó reggelt, és tartsanak velem!

reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és ingyenes komposztáló keretre pályázhatnak a kőbányai lakosok a készlet erejéig. A jelentkezéseket augusztus 24-ig, illetve a készlet erejéig fogadják, az eszközök átvitelihez 2 évre szóló használati megállapodás kell majd kötni. A komposztálóba többek között zöldség és gyümölcs maradék, tojáshéj, kávézac, elszáradt növény, lomb és fűnyesedék kerülhet. Nem szabad azonban főtételt, húst, halat, csontot, üveget, fémet vagy műanyagot beletenni. Ugyancsak tilos veszélyes anyagokat, például vegyszert, festéket, elemet és növényvédőszert elhelyezni benne. A komposztálással csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége, a lebomló anyagokból pedig humuszszerű, a kertben felhasználható anyag keletkezik, úgyhogy ez jó hír a kőbányai lakosok számára. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek az ébredés mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Már is jön most nálunk Heinz Gabi slágere, Learning to Let Go. Ez szól már is a vasárnap reggel mellé.

0: vele. Ettől visszahoznak utcák és közterek. Mindenki törött híjatag mindig tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek.
1: Egyik sláger, a másik után. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatos

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig fél hét lesz majd, szétnézzük az utakon és ejtünk egy pár szót az időjárásról is, ha pedig lenne friss közlekedési információjuk, azt várom mondjuk SMS-ben 06 30 30 95 8-as a hívható számunk, már is szétnézzünk majd az utakon is, előtte viszont ejtsünk egy pár szót a mai nap időjárásáról is. A mai napon is a napsütési lesz a főszerep, csupán délután második felében jelenhetnek, mert nyugaton, észak-nyugaton felhők az égen. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél. Itt a fővárosban, valamint Veszprém és környékén is nagyjából 12 és 22 fokot mérhetünk jelenleg. Délután majd 33 és 38 fok közé melegszik a levegő. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. Felújítás miatt a 20. kerületben a Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerületben a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél átépítik a csatornát. Útszűkület nehezíti a közlekedést a 9. kerületben a Jókai utcában a határútnál vízvezeték javítása miatt. Tart ugye a felújítás Újpesten az István úton, a Pozsonyi utcában lezertek a befelé a Tél utcánál a belső két sávot, a kifelé vezető oldalon már korábban lezertek a jobbra kanyarodó sávot, a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Brada József utcában nem lehet balra, a Pozsonyi utcába kanyarodni. Egészen szerda hajnalig éjszakánként a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Szélkálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert itt javítják a gázvezetéket. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Csáki Attila vagyok, jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nem sokára pedig majd reggel 7 óra lesz, ébredezzünk együtt, jönnek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk. Számítok önökre, tehát a következő órában is 7 óra után, most pedig a Unique és a Csillagtenger szól az órazárásaként.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appban, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Az alványzavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somno Center alványzavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, ami

0: Minőségi és a pihentető alvás szakértője.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
2: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
3: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
4: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
3: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani. Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: A külföldi webáruházakra fókuszál a gazdasági versenyhivatal. Négy napos programsorozattá bővül Veszprémben az augusztus 20-ai ünnep. A pótfelvételén is sokan választották a Pannon Egyetemet. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Pori vagyok. Kiemelt figyelmet fordít a külföldi webáruházak vizsgálatára a gazdasági versenyhivatal, miután a magyar elkereskedelmi forgalom egyre nagyobb része külföldi piactereken jelenik meg. A hatóság a bírságok mellett közvetlen pénzbeli kompenzációt is igyekszik elérni a vásárlóknak. 2020 áprilisa óta több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza számukra. A TEMU az elmúlt hetekben legalább 882 millió forintot fizetett vissza a magyar fogyasztóknak, emellett 437 milliós bírságot fizetett. Az About You több mint 500 millió forintos kompenzációt vállalt, az Emagra pedig eddig több mint 700 millió forint versenyfelügyeleti bírságot szabtak ki. Négy napos programsorozattal ünnepli Veszprém az államalapítást. Augusztus 19-én délután koszorúzást tartanak a Mille centenáriumi emléktáblánál, majd a Dubnicai palotában az új kenyér hagyományairól hallatnak előadást az érdeklődők. Augusztus 20-án a Lackó Dezső Múzeumban workshopokkal, népművészeti kiállítással és kézműves foglalkozással várják a családokat, délután pedig megszentelik a város és a múzeum kenyerét. Délelőtt vezetett városnéző séta indul az Óváros térről, a Szent Mihály főszékes egyházban pedig 10:30-kor ünnepi szentmisét tartanak. Este 7 órakor a Budapest Folk Duo közreműködésével rendeznek ünnepi műsort Szent István és Gizella szobránál. 8 órától a Petőfi Színház előadásában látható az István a király rockopera a Szent Háromság téren, a Gyárkertben pedig 8:45-kor kezdődik az ingyenes, de regisztrációhoz kötött grundkoncert. Augusztus 21-én a Bach kamarakórus és az Orlandó Ének Együttes ad koncertet a Főszékes Egyházban. A programsorozat augusztus 22-én Szent István túrával zárul. Folytatódik a Pannon Egyetem felvételi sikersorozata. A pótfelvételi eljárásban 687 jelentkezést nyújtottak be az intézmény képzéseire. Ez az elmúlt több mint egy évtized egyik legmagasabb pótfelvételi eredménye. A legtöbben 423-an a humántudományi karra jelentkeztek. Különösen népszerű volt a tanító és pszichológus képzés. A gazdaságtudományi kar 101, a műszaki informatikai kar 81, a mérnöki kar pedig 61 jelentkezést kapott. Az általános felvételi eljárásban 2484 diákot vettek fel, 19%-kal többet, mint tavaly. Az országos növekedése közben mindössze 6% volt. A pótfelvételi ponthatárok kihirdetése után derül majd ki, hogy hányan kezdhetik meg szeptemberben tanulmányaikat a Veszprémi Egyetemen. Több rendeli kifosztás miatt emelt vádat a Veszprémi járási ügyészség egy 38 éves férfival szemben. A vádirat szerint tavaly októberben egy átmeneti szállón négy alvó hajléktalan társát kutatta át, és kisebb értékeket lopott. Egy hónappal később egy idős veszprémi asszonyházában beteg gyerekére hivatkozva 52 ezer forintot kért kölcsön, majd amíg a nő vizet hozott neki, mintegy 500 000 forintot vett el a szekrényből. Az ügyészség börtönbüntetést és közügyektől való eltiltást indítványozott. Látványos ötletek születtek a siófoki Petőfi sétány és környékének megújítására kiírt pályázaton. Az építészek egyebek mellett vízi színpadot, fürdőházat, homokos partszakaszt, valamint a strand és a sétány közé bevezetett vízfelületet is elképzeltek. A tervek közös eleme a jelenlegi bódésor elbontása, a zöld felületek növelése és a balatoni panoráma megnyitása. A szakemberek szerint a strandnak és a sétánynak egységes, részben átjárható területként kellene működni egész évben. Több pályamű kiszélesítené a promenádot, felújítaná a régi villaépületeket és újra gondolná a plázs elhelyezését is.
1: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. Felújítás miatt a 20. kerületben a Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerületben a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél, mert itt átépítik a csatornát. Útszüket nehezíti a közlekedést a 9. kerületben a Jókai utcában a határútnál vízvezeték javítása miatt. Tart ugye a felújítás Újpesten az István úton, a Pozsonyi utcában lezertek a befelé a Tél utcánál a belső két sávot, a kifelé vezető oldalon már korábban lezertek a jobbra kanyarodó sávot, a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Breda József utcában nem lehet balra, a Pozsonyi utcába kanyarodni. Egészen szerda hajnalig éjszakánként a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Szélkálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezerték a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert itt javítják a gázvezetéket. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 7 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, én Csáky Attila vagyok, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Taylor Swift érkezik már is elsőként, az óraindításaként jön nálunk az Opal Light, ébredezzünk együtt. Jó reggelt kívánok mindenkinek!
4: Ez a... Hey guys, it's Taylor, and that's when I told you it's
3: a legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Bíbor Fehér lett Magyarország tortája 2026-ban. Rekordszámú, összesen 60 nevezés érkezett Magyarország tortája versenyre, amelyet idén a Magyar Cukrászipartestület hirdetett meg augusztus 20-ai ünnep alkalmából. A fővároson is egyébként megkóstolhatják majd az ország tortáját. A rögös túró és a tejföl tematikájú megméretetés győztese a gyulai kézműves cukrászda Bíbor Fehér tortája lett. Tejfölös múzs, rögös túró, bogyós gyümölcsök és fekete libizlibor alkotják a modern, mégis hagyománytisztelő desszertet. A cukormentes kategóriában a Balatongyöröki Promenád Kávéház szilvafácska tortája győzött, amely hozzáadott cukor nélkül szilvával, dióval, tejcsokoládéval és fahéjas músszal készült. Nagyon-nagyon jól hangoznak, és itt a fővárosban az augusztus 20-ai rendezvényen majd, tehát a Magyar Ízek utcájában is megkóstolhatják. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Bananarama slágerével folytatjuk már is a vasárnapot, ez most nálunk a Vénusz.

es O. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Rubber Alice és a Love Song szólt nálunk az előző percekben. Jó reggel tehát mindenkinek, és bízom benne, hogy jól indul a vasárnap reggelük. Mi lesz a mai program, erre mennek, mit csinálnak, akár ezt is megírhatják nekem mondjuk SMS-ben. 0630 30 95 8 a hívható számunk. Már is ejtünk egy pár szót az időjárásról, illetve szétnézzük az utakon is, majd hozom Selena Gomez slágerét, Single Soon, ez szól mindjárt nálunk. A mai napon is a napsütési lesz a főszerep, csupán délután második felében jelenhetnek, mert nyugaton, észak-nyugaton felhők az égen. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél. Itt a fővárosban, valamint Veszprém és környékén is nagyjából 12-22 fokot mérhetünk jelenleg. Délután majd 33 és 38 fok közé melegszik a levegő. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. Felújítás miatt a 20. kerületben a Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerületben a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél, mert itt átépítik a csatornát. Útszüket nehezíti a közlekedést a 9. kerületben a Jókai utcában a határútnál vízvezeték javítása miatt. Tart ugye a felújítás Újpesten az István úton, a Pozsonyi utcában lezertek a befelé a Tél utcánál a belső két sávot, a kifelé vezető oldalon már korábban lezertek a jobbra kanyarodó sávot, a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Prada József utcában nem lehet balra, a Pozsonyi utcába kanyarodni. Egészen szerda hajnalig éjszakánként a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Szélkálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert itt javítják a gázvezetéket. 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nem sokára pedig majd reggel 8 óra leszérkezik a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk ismétlése Mautner Zsófival és mai vendégeivel, úgyhogy kezdünk, nem sokára tartsanak velünk. A Guns N' Roses slágere pedig a Sweet Child O' Mine pedig már is jön az órazárásaként. Én Csáka Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggelt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Milyen kit a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között pár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. 3 nap tele filmes élményekkel. Veszprémpiknik.hu.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük!
7: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató

0: másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
1: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

0: 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. Súlyos tüzek voltak Veszprém vármegyében és máshol is. Két rangos városi elismerésre várják a jelöléseket Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat már megjelent a Magyar Közlönyben. Azt írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával, és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. A több mint 6 milliárd 164 millió forintot az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére az élő környezetért felelős minisztérium javára helyezik át. Több vármegyében is nagy kiterjedésű tüzekkel küzdöttek a tűzoltók szerdán. Öskő és Hajmáskér között 15 hektáron pusztítottak a lángok, két melléképület leégett, az oltást pedig honvédségi helikopterek és vízszállítók is segítették. Öskü és Soly között több hektáron égett egy fenyves ajnövényzete és helyenként a lombkoronája, ezért a 8-as főút egy szakaszát lezárták. Várpalota külterületén füves és bokros területek, valamint présházak gyulladtak ki. Az egyik épület erkélyéről egy embert kellett kimenteni. Salgótarjánnál egy hulladéklerakó égett, Érd határában pedig egy 5 hektáros gyümölcsösben csaptak fel a lángok. Adács és Vámos Győr között 10 hektárnyi száraz növényzet gyulladt ki. Nagyecsed és Tyukot között pedig egy 15 hektárt érintő erdőtüzet oltottak el a tűzoltók. Két rangos városi elismerésre várja a jelöléseket Veszprém önkormányzata. A Horning díjjal a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen, valamint a rászorulók támogatásában végzett kimagasló munkát ismerik el. A Polinszki díjat pedig a műszaki, természettudományos vagy gazdasági életben jelentős eredményeket elért szakemberek kaphatják meg. Jelölést veszprémi lakosok, valamint helyi székhelyű szervezetek egyaránt benyújthatnak. A személyre szóló indoklással ellátott ajánlásokat szeptember 30-áig várják postán, személyesen a polgármesteri hivatalban vagy elektronikus úton. A Horning díjat a Szociális Munka napján, a Polinszki díjat pedig a Magyar Tudomány napja alkalmából adják majd át. Elkészült a Balaton térség előregedett vízhálózatának átfogó megújítását megalapozó tervek. A mai árakon 646 milliárd forintra becsült program célja, hogy biztonságosabbá tegye az ivóvízellátást, javítsa a vízminőséget és csökkentse a hálózati veszteséget. A fejlesztés részeként korszerűsítenék a helyenként 50-60 éves vezetékeket, összekapcsolnák a regionális vízbázisokat, és fokozatosan kiváltanák a Balaton vízének ivóvízellátási célú használatát. A legsürgetőbb feladat a nyírádi vízbázishoz kapcsolódó rendszer mintegy 300 milliárd forintos fejlesztése. A program a Balaton újlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telep bővítését és rekonstrukcióját is tartalmazza. A beruházásnak nincs köze a Balaton vízszintjéhez vagy a tó mesterséges vízpótlásához. A kivitelezéshez várhatóan uniós forrásokat használnának fel. 8 napon át koncertekkel és színházi előadásokkal várja a közönséget a Szemesi ünnepi piknik augusztus 16-a és 23-a között Balatonszemesen. A programsorozat a Dzsungelkönyve musicallel kezdődik, majd másnap a Budapest Jazz Orchestra idézi meg a Queen slágereit Wolf Kati, Király Viktor és Kocsis Tibor közreműködésével. Fellép továbbá a Csík zenekar, Bobán Márkovics és zenekara, valamint Péli Barna is. Augusztus 20-án Tina Turner emlékkoncertet rendeznek, amelyet Tűzi játék zár. A programok többsége ingyen látogatható, csak a Csík zenekar és a Bobán Márkovics orkesztár koncertjére kell jegyet váltani.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. Felújítás miatt a 20. kerületben a Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerületben a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél, mert itt átépítik a csatornát. Útszüket nehezíti a közlekedést a 9. kerületben a Jókai utcában a határútnál vízvezeték javítása miatt. Tart ugye a felújítás Újpesten az István úton, a Pozsonyi utcában lezertek a befelé a Tél utcánál a belső két sávot, a kifelé vezető oldalon már korábban lezertek a jobbra kanyarodó sávot, a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Brada József utcában nem lehet balra, a Pozsonyi utcába kanyarodni. Egészen szerda hajnalig éjszakánként a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Szélkálmán tér felé a Margit-sziget Margit híd megállóban nem áll meg. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodósávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert itt javítják a gázvezetéket. 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: 8 óra után pár perccel indul már is a gasztroműsorunk, a Kóstoljuk meg ismétlése Malutnál Zsófival, úgyhogy kezdünk, már is tartsanak velünk, és érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van elsőként Triana slágere, szóval már is a Shut Up and Dance, tartsanak velem ebben az órában is.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, ez a Kóstoljuk megismétlése, ma ott Nem Zsófival és mai vendégeivel.
1: Kóstoljuk meg Mautner Zsófival.
2: Jó reggelt kívánok a Sláger FM hallgatóinak, és üdvözlök mindenki mást, aki a rádió YouTube csatornáján néz vagy hallgat bennünket. Ez itt a Kóstoljuk meg beszélgetések konyhanyelven, én pedig Mautner Zsófi vagyok, és hétről hétre igyekszem önöknek elhozni a budapesti leginspirálóbb, legszerethetőbb gasztro történeteket és arcokat. A mai adásra egy olyan vendéget hívtam, akinek a családja talán a legrégebbi és egyik legjobb főlevesezőt működteti. Úgyhogy a mai beszélgető partnerem Voson Nám, a H&M családi bisztró társtulajdonosa. Nám, nagyon köszönöm, hogy eljöttél, nagyon örülök neked, ugye mi már elég régóta ismerjük egymást, de azt hiszem, hogy ilyen megállós, összefoglaló beszélgetésben még nem volt részünk, úgyhogy én is nagyon vártam. Azt áruld nekem, hogy szerinted mi az oka annak, hogy mi magyarok ennyire imádjuk a főlevest?
3: Köszönöm, szia Zsófi, köszönöm a meghívást. Nagyon sokszor kellett már ezt a kérdést megválaszolnom, amire én magam sem tudom a választ. Az évek alatt igazából csak azt látjuk, hogy nagyon kompatibilis az étkezési módja egy leves elfogyasztásának a magyar kultúrával. Mi is szeretünk összegyűlni az asztal köré, és egy jó nagy adag étellel, úgymond zárni a napot, elkezdeni a napot, és megünnepelni bármi is történjen az életünkben. A főleves önmagában igazából nem egy idegen koncepció, ugyanúgy egy marha húsleves az alapja, tészta, kicsivel több tészta mondjuk, mint ami a magyar húslevesben megtalálható, rizs tészta alapú, mi nem dolgozunk búzával, pusztán amiatt, mert a mezőgazdaság nem arra van berendezkedve. Szerintem nagyon ismerős érzést tud kiváltani egy főlevesnek az elfogyasztása a magyar nyelv számára, viszont mégis pont annyival izgalmasabb, hogy érdemes legyen kipróbálni, vagy gyakorlati szinten fogyasztani.
2: Na, azt meséld el nekem, hogy szerinted milyen a tökéletes főleves? És akkor meg is kóstolom a levét.
3: Ez nagyon kényes kérdés, attól függ, hogy kit kérdezel, melyik régióból, ugyanúgy, ahogy megkérdezed. Mi a tökéletes halászlé, lecsó és társai. Főleves tekintetében én elmondom, hogy mi mit tudunk képviselni, vagy mi mit képviseltünk az elmúlt 10-20 x évben igazából. Mi hanoiak vagyunk, északi oldalról érkezünk. Nem is tudom, hogy mikor jegyezhető be a főlevesnek az első megjelenése a vietnámi konyhába, de valószínűleg így a francia látogatottság, vagy francia.
2: Mert hogy akkor ez a potofő, ugye, ami ez a klasszikus francia nagy marhahús leves, az így valahogy van. Névben is, meg műfajban is valószínűleg akkor tájt érkezhetett
3: így van,
2: meg.
3: Szerintem innen alakult ki ennek a úgymond ilyen kultusszá válása. Az északi hanoi fő, igazából elmondom így a kulcspontokat, hogy mi alapján titulálunk el egy levest jónak vagy rossznak. Nagyon sok csontból készül, nagyon sok kollagén tartalmaz igazából egy átmosott, blansírozott csontból. A jó főleves áttetsző, szóval nagyon sokszor ér minket egy kérdés, kritika, bármi, ami ezt felvetné, hogy miért nem egy gazdagabb vagy tartalmasabb leves. Hát mert ennek ez a módja, ez a mércéje, minél tisztább valami, minél úgymond szató.
2: Aha, ilyen
3: háttérben jelen
2: finoman,
3: van.
2: Finoman, elegánsan háttérben van jelen, ugye?
3: Így van, de mégis azért egy nagyon gazdag ízű, szerintem ez állagában érződik, hogy már folyékony kocsonya.
2: Az egy jó főleves. És akkor ez a sok kollagén a csontokból, meg a nem tudom milyen mindenféle részekből.
3: És technikailag ez egy nagyon gazdaságos, meg egy céltudatos étel, ez kifejezetten egy városi étel, szóval nem azt mondom, hogy olyannak kéne lennie, de nem egy bogrács, nem egy olyan dolog, amit hétvégent előtt az ember, hanem ez a mindennapi vérkeringésnek a része. Felkelnek az emberek, 7 órakor kimennek otthonról, és ez lesz az első dolog, ami várja őket, és így van a főleves, általában tiszta, mindenképp tartalmaz rizstésztát, lehet anélkül is kérni, lehet azzal kérni, nagyon sok variációja van, hagymát, babsírát, koriandert is mindenképp kell, hogy tartalmazzon, ezt mindenki ízlése válogatja, ez a koriander egy nagyon megosztó dolog tud lenni igazából, főleg magyar ízlésben, de ilyen tekintetben elmondom, hogy mitől különbözik mondjuk egy déli és egy északi főleves. Az északi főleves kevésbé édes. A déli főzési mód általában, hát nem is az, hogy cukros, de különböző alapanyagok miatt.
2: Van konkrétan talán cukrot is raknak bele, nem?
3: Igen, de ez nem pejoratív, annak is megvan a szépsége. Szépen karamellizálódik, sokkal sötétebb a leve, de alapjában bében nekünk ez nincs benne az ízlésvilágunkban, ezért nem használunk annyi cukrot.
2: És a fűszerek?
3: A fűszerek tekintetében csilagán és fahéj, kardamommag és meglepő mód működik a magyar rok által ismert szegfűszeg is. Ez nem titok, de úgy néz ki, hogy ez egy jelenlévő trend, és nem csak az európai vietnámiak között, hanem az amerikai vietnámiak között, hogy a clove, mint alapanyag úgy néz ki, hogy az most már.
2: Mert az nem volt egyébként ezek szerint hagyományos, hanem az évek során került bele.
3: Igen, és azért más variációi. Uh-huh. Mi ugyanúgy, ahogy a fahéjnak vannak más variációi, van a Ceylon, meg a Cassia. Uh-huh. Nálunk sokkal ismertebb a Cassia, meg sokkal elterjedtebben nő a Cassia faj, és ezek meghatározzák azt, hogy mi a végtermék. Uh-huh. Minden tekintetben ez, zöld fűszerekből pedig hát érdemes felhalmozni mindenféle, lehet tájbazsalikomokat, lehet kínai koriandert, azt hiszem így hívják, mellé rakni főleveshez, de úgymond így a puritán és nemes egyszerű fajta igazából csak hagyma és koriander.
0: Mindjárt folytatódik a kóstoljuk meg gasztronómiai műsorunk ismétléseit a Sláger FM-en, jó reggelt!

0: reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, ez a Kóstoljuk meg ismétlése, Molnár Zsófival és mai vendégeivel.
1: Ugye Vietnámban is akkor reggel 7-kor elindulnak az emberek, és addigra már gőzölög a fő, és akkor eszik. Tehát mikor, egyáltalán mi az étkezési kultúrának a ritmusa például, a főleves, mikor eszik kint?
2: Hát a reggel az biztosan, én emlékszem olyan pillanatokra, amikor meg iskolabuszok vittek minket iskolába, és iskolabuszra felszállás előtt Hájer testvérem, ő egy egész leves meg tudott enni, egy csirkés levest, én meg csak a budjantott tojást az alaplével, mert akkor voltam talán 6 éves, és ennyit tudtam enni, de a lényeg biztosan, hogy ez már reggeltől elkezdődik, de a nap folyamán hát igazából 7-8-ig biztosan, ameddig kitart a fazék, addig biztosan szolgálnak fel főlevest.
1: Mi a főleves evésének az etiketje? Tehát, hogy van-e ilyen tilos, szabad, mi a sorrend, tudod, mit teszel először, tésztát, mit raksz bele, mit nem szabad, tehát mi az etikett?
2: Igazából mindenki úgy fogyasztja, hogy a legjobban esik neki, etikett nincs, ilyen best practice van igazából, hogy hogyan lenne érdemes.
1: Legjobb gyakorlat, hogy mi a tuti befutó.
2: Két kézzel szerintem érdemes nekivágni, egyik kezedben a kanál, van egy ilyen spéci kanalunk erre, amit nem mindig tudunk használni, mert azt nekünk kell elhozni Vietnámból, de az étteremben az van, egyik kézben mindegy melyikben, a kanál, a másikban a pálcika, és próbálunk minden falatból rátenni a kanára, egy kis utolsó levet kanalozunk belőle, és egy harapásra mindenből kapunk. Ez lenne a legjobb módja, de pontosan ez, hogy ahány ember, annyi fogyasztási mód, meg lehet enni a levét. Nagyon sok vendéget látok igazából, aki a lével kezdi, és mire már a száraz anyagok maradtak, a tészta és a hús, akkor technikailag egy új fogást kap.
1: Igen. Van, aki meg először kieszi, nem? Van, aki először kieszi pálcikával a tésztát, és a végén kiszürcsöli a levest.
2: Vagy pont a levest hagyja meg, igazából ez embere válogatja, én kicsit sajnálom, amikor ott marad a leve, különböző adagjaink vannak, szóval ezt jól be lehet majd lőni. Az a legjobb, ha az ember tudja, hogy mit akar.
1: Igen.
2: És ha úgy kéri, ahogy szereti, biztos, hogy azt fogja.
1: És egyébként a klasszikus főleves az marha alaplé, de hogy egyébként még van több fajta is.
2: Így van.
1: Nem tudom, hogy az régiótól, vagy trendtől, vagy várostól.
2: Érdemes pontosítani, a főleves igazából azt hiszem nincsen definíciója, de általában a széles metéltel történik. Uh-huh. Kettő variánsa, a marhahúsleves és a csirke. A csirke igazából az állat méretéből adandóan szerintem gyorsabban elkészül, így otthoni fogyasztásra általában azt készítik, mi is azt készítjük. Igazából nincsen hierarchia, hogy melyik jobb-rosszabb. A marha az nagyon finom, de kifejezetten bonyolult. Pont ezért nem készítjük otthon. Ugyanúgy, ahogy nem kelesztenek emberek otthon vadkovászos kenyeret, de nagyon élvezik, vagy szeretik fogyasztani. Van olyan, aki ennek nekivág, ugyanúgy van olyan, aki nekivág a főleves készítésnek, de azért egy teljes embert, meg egy teljes napot igényel. Ennek ez a úgymond ilyen értékajánlata, hogy mi átvállaljuk ezt a...
1: Hány óráig fő alé?
2: 12 az biztos, a 16-hoz van közelebb. Egy éjszakán át igazából. Uh-huh. Ennyi éven keresztül mi igazából kitapasztaltuk, hogyan indítsuk ezt el, melyik fázisán indítsuk ezt el, meg igazából nem egy fazék van nálunk, hanem azért 3-4 rotálódik.
1: Hány liter? Tehát egyébként nálatok ott a Hainanban, ami a fő, ugye a flagship étterem az október 23-a úton, ott, ami egy nagy helyiség, ott hány liter léfő egy nap?
2: Ami a hús alaplé, az 2 étterem van, 2 konyha, az egyikben 250 biztosan, 100 és 150, a másikban...
1: Literről beszélünk? Igen. 250 liter?
2: Az egyikben, a másikban.
1: Atya ég.
2: Másikban meg 150. Szóval 300, igen, az 450, és kb. Még 50 liternyi vegán, ami szigorúan
1: ez egy napra?
2: Igen.
1: Hát ezzel most nagyon megleptél. Igen. Azért az komoly, tehát egy ilyen 400 liter, 400-450 liternyi leves, az nagyon
2: elfogy.
1: Komoly. Elfogy, igen.
2: Nem is az, hogy elfogy, de azért sok mindenre tudjuk használni, szóval a vokokat is egy kicsit, mint a konszomét, azzal elindítjuk, és annak egy hozzáadott íz, de tény is való, hogy ez a úgymond központi szívelelke az egész konyhánknak.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon élveztem, még nagyon sokat tudnék veled mindenfélédről eszmét cserélni, és sok sikert kívánunk az egész családnak a következő évtizedekre, és nagyon örülünk, hogy itt vagytok velünk. Nagyon jó, hogy ennyi minden első dolog kapcsolódik hozzátok, és biztos vagyok benne, hogy a következő években is fog. Én polgármesterként is megszavazlak, abból sem lehet baj, úgyhogy nagyon köszönöm, és mindenkinek sok sikert, és kedves hallgatóknak, meg nézőknek pedig köszönöm a figyelmet. Ugye el lehet menni, vagy feltétlenül ajánlom, hogy a Hainan Bistróba mindenki látogasson el, tehát már több helyre lehet, mert lehet menni az október 23-a után a Hainan Bistróba, ami ugye a flagship, az eredeti étterem, és ezt az elképesztő főlevest ott meg kell enni különböző méretekben, tehát SS, MS, XL, világevő méretű, az nem tudom, az hány literes?
2: Ez 1,2.
1: 1,2 literes, az a világevő, úgyhogy mindenféle kiszerelésben meg lehet kóstolni, hogy a Bartók Béla úton van a kafé, ahol ez a szendvicset, kávékat, mindenféle egyéb dolgokat, és ugye a legújabb hely pedig a Time Out Market, a Blaha-Lujza téren, a Time Out Market Budapesten, ahol szintén van Naméknak egy fantasztikus helye, úgyhogy mindenkit főre fel. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, önöknek is köszönöm a figyelmet, jövő vasárnap is várom önöket.
0: Mindjárt folytatódik a Kóstoljuk meg gasztronómiai műsorunk ismétlése itt a Sláger FM-en. Jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: A mai napon is a napsütési lesz a főszerep, csupán délután második felében jelenhetnek, mert nyugaton, észak-nyugaton felhők az égen. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél. Itt a fővárosban, valamint Veszprém és környékén is nagyjából 12 és 22 fokot mérhetünk jelenleg. Délután majd 33 és 38 fok közé melegszik a levegő. Vezessenek óvatosan a Budakeszi úton, a városhatár közelében, a Korányi-Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltokozva halad jelzőlámpás irányítással, mert itt gázvezetéket javítanak. A Korányi-Frigyes útról csak balra a Budakeszi út felé tudnak kanyarodni. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya-Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3-a pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Mától sávlezárásra készülnek napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsay út csomópontban elektromos közmű javítása miatt. Hétvégén napközben sávlezárásra készüljenek a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út közelében, mert itt javítják az útburkolatot. Tart a felújítás a Mester utcában és a 9. kerületben. Hétvégén napközben szakaszos sávlezárásra készülnek a Ferenc körút és a Haller utca között. Nem működnek a jelzőlámpák, és időszakos korlátozásra számítsanak a 13. kerületben, a Béke utcában, a Fiastyúk utcánál karbantartás miatt, várhatóan 14 óráig. Továbbá útszőketre készüljenek a 14. kerületben, a Magyaródi úton, a Járnei utcánál elektromos közműépítése miatt. Jó utat mindenkinek!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, ez a Kóstoljuk megismétlése, ma ott Nem Zsófival és mai vendégeivel.
1: Kóstoljuk meg Mautner Zsófival.
2: Köszöntöm a Sláger FM hallgatóit, akik talán éppen főzés közben most vasárnap reggel hallgatnak bennünket, és köszöntök mindenki mást, aki a YouTube csatornán hallgat vagy néz bennünket. Én Mautner Zsófi vagyok, ez itt a Kóstoljuk meg, főzés, gasztronómia, konyhai tippek, ételek és alkotóik története. Kimchi, bibimbap, kimbap, ha 10 évvel ezelőtt mondom ezeket a szavakat, akkor 10 emberből valószínűleg 10 tolmácsot kér hozzá. Ma ez jóval kevesebb lenne, hiszen a koreai konyha, amiről ma beszélgetni fogunk, hihetetlen népszerűségre tett szert az elmúlt években itthon is. Egy csodálatos vendéget köszönhetek ma itt a stúdióban, itt van velem Beleznai Kati, én valójában neki köszönhetem a koreai konyha iránti rajongásomat. Kati a Koreai Kulturális Központ főzőiskolájának a vezetője, és arról fogunk többek között beszélgetni, hogy minek köszönhető a koreai konyha elképesztő népszerűsége, hogy mi az a kimchi, és hogy hogy kell ezt enni, készíteni, és egyáltalán miért olyan vonzó a koreai konyha. Kati, nagyon örülök, hogy itt vagy velem. Mindig elmondjuk, köszönöm. Ugye, hogy itt a stúdióban milyen kár, hogy az illatokat nem érzik a vendégek. Hát itt most azért azt elárulhatjuk, van illat, mert hogy a kimchi, amit mindjárt elárulunk azoknak, akik esetleg nem tudják, hogy mi az, hogy pontosan micsoda, neki elég erőteljes illata van. Na akkor mondd el kérlek szépen azoknak, akik esetleg most találkoznak ezzel a kifejezéssel először, hogy mi ez a kimchi.
3: Én is mindenkit nagy szeretettel üdvözlök, és köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy a szerelmemről beszélhetek, amit most már mondhatom, hogy közös szerelmünk, mert sikerült Zsófit is megfertőznöm ezzel a koreai kultúra, és főleg hát a gasztronómia szerelmével. A kimchi. Tehát a kimchi az általában, tehát a kimchi, az napa káposzta, illetve ez koreai neve, bocsánat.
2: Kínai kell, igen. Milyen érdekes, hogy kínai kellnek hívjuk.
3: Igen. Hát azért, mert Kínából terjedt el, egyébként oda is, csak ők ezt a napa káposztát, hát mert úgy sem is nem szeretnek kínainak hívni Koreában, meg japánnak sem, de érthető okokban. Szóval, hogy napakáposzta...
2: Kínai kell, ugye kínai kell az alap, igen, ismerjük.
3: Kínai igen. Kell az alapja, az alap kimcsinek. Mert azért tudni kell, hogy jelenleg azt hiszem 146 regisztrált kimcsi fajtát ismerünk, mert tulajdonképpen szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy kimcsit mindenből lehet készíteni, ami ehető. Tehát, hogy bármiből a páfrájából nem.
2: De szóval, kimcsisített, kimcsisíteni, nem? Van is erre, nem igen, tudom, hogy igen, magyarul igen. Megvan-e a terminológia, ugye angolul szokták ezt használni, hogy kimcsisíteni, ez már a magyarra, az angolról lefordított, tehát, hogy mindenből lehet alapvetően
3: nem igazán, az abban készíteni. A pillanatban, amint a karalábéból csinál, ő már karalábé kimcsi. Tehát nem kimcsisítjük a karalábét, karalábé kimcsi. Úgyhogy ez e módon van 140, azt hiszem 146 fajtája. Na szóval ez az alap kimcsi, az a kínai kell, és sóval indítjuk be a folyamatot.
2: Tehát tengeri só, vagy nem milyen só?
3: Nagyszemű tengeri sóval besózzuk, akkor ott hagyjuk egy, mit tudom én, egy 8-12 órán keresztül ott sózódik. Utána, ha kell, lemossuk, ha nem, akkor nem, és akkor indul a folyamat. Főzünk általában, lehet mással is, általában édes rizsből készült lisztből főzünk egy pudingot, és azon kívül különböző összetevő, kokhagyma, hagyma, gyömbér, körte, nagyon jók a magyar körték, Vilmos körte, nagyon jó, de hát ugye lehet a nagy koreai körtét is lehet használni. Az almát azt nem nagyon sok helyen írják, hogy akár almával, én mindig azt mondom, hogy azt inkább nem.
2: Mert jó, de te szigorú vagy, mert te mindig az eredetihez tartod magad.
3: Nem, igazán nem tesz jót, ahogy a jódozott só sem tesz jót a fermentálásnak, az almasavassága sem tesz.
2: Más, biztos mások igen, az enzimek igen, valahogy. Igen.
3: Tehát, hogy nem igazán, természetesen helyettesíthető, és természetesen almából is lehet kimcsit készíteni, de ha az igazi kimcsit akarunk, akkor körtét használunk. Ha nem akarunk ilyen méregdrága, most néztem éppen, hogy 1100 forint egy szem, szóval, hogy egy koreai körte.
2: Ez a koreai körte, ez általában ilyen nasi vagy nasi, nem tudom, hogy kell mondani,
3: nem,
2: körte
3: más,
2: néven.
3: Az más, ez a nagy koreai körte.
2: Tehát ennek igen, de annak egyfajta változata, fajta, az nagyon hasonló, mert ezt az igazi koreait, azt tényleg csak koreai boltokban lehet kapni, de egyébként a szupermarketekben igen, ugye ez a kisebb
3: ez
2: változat,
3: a kicsi, ez a nasi körte, igen, igazán hasonló. Ahhoz sincs semmi íze a koreai körtéhez, de a magyar körtékhez képest sincsen íze. Úgyhogy
2: na, mielőtt itt nagyon a részletekbe belebonyolódnánk, ez ugye már lehet, hogy kellőképpen bonyolultnak fog hangzani egyébként a hallgatóknak is, hogy alapvetően aki már talán találkozott a kimcsivel valamilyen módon, az valószínűleg ugye erre a csilis, csípős, piros színű kimcsire gondol, ami valójában valójában most nagyon leegyszerűsítve egy fermentált, savanyított csípős káposzta, ugye, ami kínai kertből készül. Igen. És akkor, ahogy említed...
3: Tehát utána ez a pudingot eletoljuk paprikával, összekeverjük, és utána bekenjük vele.
2: Ez a bizonyos puding, amiről ugye lehet, hogy másra asszociálunk, ez valójában egy nagyon intenzív ízű fűszerpaszta, ami egy ilyen rizslisztes, csirizes alapból készül, abba vannak belekeverve ugye a fűszerek, a fokhagyma, meg ez a brutális mennyiségű csilipehely, hát, aminél mindenki meglepődik, hogy ott nem 5 dekát, meg nem 2 csipetet raksz bele, hanem egy ilyen 150 grammot, tehát brutál, és lesz belőle egy ilyen piros színű, élénk piros paszta, amivel gyakorlatilag ugye bekenegetik a kínai levele, kínai kelnek a leveleit, utána ezt begöngyöljük, és akkor kezdődik ugye az erjesztési folyamata.
0: Mindjárt folytatódik a Kóstoljuk meg gasztronómiai műsorunk ismétléseit a Sláger FM-en, jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, ez a Kóstoljuk megismétlése, ma ott Nem Zsófival és mai vendégeivel.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ennek az egész kimcsi készítésnek mi a rítusa, tehát ennek azért van egy nagyon komoly forgatókönyve, hogy ennek mi a kulturális jelentősége, ugye azért is ilyenkor van a kimcsi nap, mert hogy a november egyébként a kimcsi készítésnek a szezonja, tehát hogy ezt hogy képzeljük el?
2: Hát ezt úgy kell elképzelni, mint Magyarországon, tehát hogy mesélt vagy beszélgetünk róla, hogy nagyon sok hasonlóság van, és valóban rengeteg. És nálunk ugye van ez a káposzta történet, a savanyú káposzta, ami szintén egy fermentált dolog, és az érdekesség az, hogy a korai ongi, az eredeti, nagyon hasonlít a magyar káposztás, nem a hordó, hanem az a cserépedény.
1: Ez egy cserépedény, ez az ongi.
2: A formája is, a kiképzése, egyedül a fedél megoldás az egy kicsit más, de ha le van fed, teljesen olyan, mindig, hogyha vidéken valahol így ránézek, akkor mondom, hogy kerül ide egy ongi. És hogy tényleg na szóval, hogy ez egy ilyen családi történet. Tehát ennek az a, amikor ezt úgy hívjuk, hogy kimcsang, amikor így nekiülünk, és akkor jön az egész család, vagy a barátnők összeülnek, és akkor, mit tudom, 100 darab káposzta, mert akkor te is viszed, én is viszek magamnak is. És ugye a kimcsi hűtő, hát ugye Koreában van ez a kimcsi hűtő, nagyon sajnálom, hogy nekünk még nincsen, nekem sincs, meg a központban sincsen, mert Koreából kéne hozatni, de hogy azokat úgy árulják, hogy ezek a dobozok, ezek benne pont, ami belepasszol, abból van benne, attól függ, hogy mennyi, 4 vagy 6 vagy. És akkor ezt így tele, na most ez hogy néz ki, összejönnek, és akkor egy ilyen nagy, hát ugye ők szeretnek a földön dolgozni, akkor én kiterítenek ilyen nagy nejlont, és általában ez valakinél a kádban, mert ugye a mennyiségről beszélünk, és akkor a kádban valaki besózza, vagy valakik összeállnak, és akkor ott sózogatják a káposztát egy fél napig, hát 100 darabot, és akkor az ott áll, akkor reggel gyorsan valakik lemossák, úgy annyira jól ki kell csavarni, és akkor nekiülünk, tehát ezen a kiterített nejlonon, akkor megfőzzük együtt a pudingot, valaki darálja, összekeverik, és akkor ilyen nagy edénybe ott van a paszta, amit úgy körülülünk, és akkor mindenki ilyen műanyag, hát ma már, tehát ilyen eldobható köténybe, meg ilyen hosszú
1: kesztyűbe. Mert hát a kedvenc kesztyűm, az mondjuk el, hogy ez a kimcsi kesztyű, azt én ugye akkor értettem meg ennek a jelentőségét, amikor együtt pandémia alatt egy ilyen online őrületes közös kimcsi készítést csináltunk, hogy ez a hallgatók el tudják képzelni, tehát általában pink színű, őrületesen jól néz ki, és ugye ez könnyék fölöttig ér, és én azt akkor értettem meg, hogy tényleg az van, hogy az ember nyakig fülig benne van ebben a piros csilis pasztában.
2: Persze, mert ahogy én pogom nyúlok, tehát hogy egyszerűen nincs az a...
1: Hát nyakig, igen.
2: Minden csupa kimcsi, és akkor ott nagy vidáman, akkor a fiatalok bejönnek, a gyerekek, azok is, akkor csinálják, akkor anyuka mutatja, hogy de hát ott egészen kell végigkenni, szépen levelenként, ott alul is, és egyenletesen kell. És akkor így a gyerekek is megtanulják, szóval egy ilyen, ez egy közösségi munka.
1: Szóval, hogy az egésznek olyan feelingje van egy kicsit, mint amikor nálunk itthon egy ilyen disznótorra összejön a falu, igen, vagy igen, több igen, család, igen, mert igen. Mindenkinek megvan a maga feladata, megvan a rítus, megvan, hogy az asszonyok mit csinálnak, a férfiak mit csinálnak, mik az egyes fázisok, és azt vettem észre, hogy ugye megvan az is, hogy akkor de mit eszünk, ott mit eszünk.
2: Jellegzetes ételek vannak. Hát az egyik fő étel ez a szujok, ami ilyen abált császárszalonna, amit utána így fölvágnak, nagyon finom, fölvágnak ilyen szeletekre szépen így végig, és általában a sózott káposzta levelekbe csavarják, és akkor azt tesszük, vagy már a kimcsi levelekből is, az is mehet mellé, és akkor avval is lehet enni. Azon kívül az olyan nem túl szép levelek, meg amik olyan kicsit zöldebbek, azt nem rakjuk bele, azt leszedjük, és akkor abból szoktunk palacsintát csinálni, és akkor az is egy ilyen jó ropogósra megsült, ilyen a nagy leveleket, amekkora serpenyő eltépkedjük valamekkorára, de hogy tulajdonképpen az egész levelet így együtt, mert ott kell valamit enni, úgyhogy ezek a tipikus ételek.
1: Bízunk benne, hogy a hallgatókra átragasztottunk egy picit ebből a szenvedélyből és ebből a rajongásból. Köszönjük szépen a figyelmüket. Katit többek között a Koreai Kulturális Központ főző tanfolyamain lehet megtalálni, ahol ugye tartja is ezeket a tanfolyamokat. Koreai Kulturális Központ honlapján egyébként meg mindenféle közösségi felületein érdemes bekövetni őket, mert rengeteg fantasztikus programot szerveznek, tényleg művészeti fesztiválokat, koncerteket, filmfesztiválokat, főzős workshopokat, szóval nagyon változatos és nagyon-nagyon jól meg lehet ismerkedni a koreai kultúrával, mindenki azt a részét csipegeti ki, ami legközelebb áll hozzá. Koreai étterem rengeteg van Budapesten, majd esetleg a Facebook oldalon, a rádió Facebook oldalán én szívesen meg is osztok néhány tippet, hogy hol érdemes kezdeni, és hát Katival pedig biztos, hogy majd valamikor még folytatjuk, vagy főzünk együtt valamit, mert ezt folytatni kell, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Köszönöm a meghívást, és nagyon
1: élveztem, köszönjük szépen a figyelmüket, én pedig jövő vasárnap is jövök, addig pedig kóstolják meg a kimcsit.
0: Ez volt a Kóstoljuk meg gasztronómiai műsorunk ismétlése Maotner Zsófival, a műsort pedig teljes hosszában, illetve a részeket teljes hosszában megtalálják a Sláger FM YouTube csatornán is. Én Csáka Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
4: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny?
5: A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
6: Vitongo. Stresszre Vitongo.
7: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: 103.1 Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
9: Köszönjük!
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
10: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
10: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
10: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Ünnep. A pótfelvételin is sokan választották a Pannon Egyetemet. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Pali vagyok. Kiemelt figyelmet fordít a külföldi webáruházak vizsgálatára a gazdasági versenyhivatal, miután a magyar elkereskedelmi forgalom egyre nagyobb része külföldi piactereken jelenik meg. A hatóság a bírságok mellett közvetlen pénzbeli kompenzációt is igyekszik elérni a vásárlóknak. 2020 áprilisa óta több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza számukra. A Temu az elmúlt hetekben legalább 882 millió forintot fizetett vissza a magyar fogyasztóknak, emellett 437 milliós bírságot fizetett. Az About You több mint 500 millió forintos kompenzációt vállalt, az Emagra pedig eddig több mint 700 millió forint versenyfelügyeleti bírságot szabtak ki. Négy napos programsorozattal ünnepli Veszprém az államalapítást. Augusztus 19-én délután koszorúzást tartanak a millecentenáriumi emléktáblánál, majd a Dubnicai palotában az új kenyér hagyományairól hallatnak előadást az érdeklődők. Augusztus 20-án a Lackó Dezső Múzeumban workshopokkal, népművészeti kiállítással és kézműves foglalkozással várják a családokat, délután pedig megszentelik a város és a múzeum kenyerét. Délelőtt vezetett városnéző séta indul az Óváros térről, a Szent Mihály főszékes egyházban pedig 10:30-kor ünnepi szentmisét tartanak. Este 7 órakor a Budapest Folk Duo közreműködésével rendeznek ünnepi műsort Szent István és Gizella szobránál. 8 órától a Petőfi Színház előadásában látható az István a király rockopera a Szent Háromság téren, a Gyárkertben pedig 8:45-kor kezdődik az ingyenes, de regisztrációhoz kötött Grund koncert. Augusztus 21-én a Bach kamarakórus és az Orlandó Ének Együttes ad koncertet a Főszékesegyházban. A programsorozat augusztus 22-én Szent István túrával zárul. Folytatódik a Pannon Egyetem felvételi sikersorozata. A pótfelvételi eljárásban 687 jelentkezést nyújtottak be az intézmény képzéseire. Ez az elmúlt több mint egy évtized egyik legmagasabb pótfelvételi eredménye. A legtöbben 423-an a humántudományi karra jelentkeztek. Különösen népszerű volt a tanító és pszichológus képzés. A gazdaságtudományi kar 101, a műszaki informatikai kar 81, a mérnöki kar pedig 61 jelentkezést kapott. Az általános felvételi eljárásban 2484 diákot vettek fel, 19%-kal többet, mint tavaly. Az országos növekedése közben mindössze 6% volt. A pótfelvételi ponthatárok kihirdetése után derül majd ki, hogy hányan kezdhetik meg szeptemberben tanulmányaikat a Veszprémi Egyetemen. Több rendeli kifosztás miatt emelt vádat a Veszprémi járási ügyészség egy 38 éves férfival szemben. A vádirat szerint tavaly októberben egy átmeneti szállón 4 alvó hajléktalan társát kutatta át, és kisebb értékeket lopott. Egy hónappal később egy idős veszprémi asszonyházában beteg gyerekére hivatkozva 52 000 forintot kért kölcsön, majd amíg a nő vizet hozott neki, mintegy 500 000 forintot vett el a szekrényből. Az ügyészség börtönbüntetést és közügyektől való eltiltást indítványozott. Látványos ötletek születtek a siófoki Petőfi sétány és környékének megújítására kiírt pályázaton. Az építészek egyebek mellett víziszínpadot, fürdőházat, homokos partszakaszt, valamint a strand és a sétány közé bevezetett vízfelületet is elképzeltek. A tervek közös eleme a jelenlegi bódésor elbontása, a zöld felületek növelése és a balatoni panoráma megnyitása. A szakemberek szerint a strandnak és a sétánynak egységes, részben átjárható területként kellene működni egész évben. Több pályamű kiszélesítené a promenádot, felújítaná a régi villaépületeket és újra gondolná a plázs elhelyezését is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. Felújítás miatt a 20. kerületben a Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerületben a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél, mert itt átépítik a csatornát. Útszüket nehezíti a közlekedést a 9. kerületben a Jókai utcában a határútnál vízvezeték javítása miatt. Tart ugye a felújítás Újpesten az István úton, a Pozsonyi utcában lezertek a befelé a Tél utcánál a belső két sávot, a kifelé vezető oldalon már korábban lezertek a jobbra kanyarodó sávot, a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Prada József utcában nem lehet balra, a Pozsonyi utcába kanyarodni. Egészen szerda hajnalig éjszakánként a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Szélkálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezertek a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert itt javítják a gázvezetéket. 06:30-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, én Csáki Attila vagyok, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a vasárnap délelőtt mellé. Itt már is elsőként Benson Boone slágere, szól a Mystical Magical, tartsanak velem ebben az órában is, számítok önökre.
5: My name is Benson Boone.
3: Ez

0: Jó hétvégét mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják. Jelentős forgalmi változások lesznek majd az augusztus 20-ai rendezvények miatt a fővárosban. A mai naptól lezárják a Lánchíd járdáját, az útpályát pedig a gyalogosok használhatják egészen augusztus 21-én péntek délig. Korlátozások lesznek többek között a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a Budai és Pesti alsó rakparton is. Augusztus 20-án pedig a késő délutáni és esti időszakban, illetve a tűzijáték után sűrűbben járnak a metrók, a belváros kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok is, a külvárosi vonalakon is majd több járat indul. A BKK a belvároson elsősorban a metrók használatát javasolja, úgyhogy ha belvárosban lenne dolguk, akkor válasszák a közösségi közlekedést. A forgalmi korlátozások miatt a Sláger FM-en pedig érkeznek akár a hétvége, akár pedig az autózás mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Bruno Mars újdonságával folytatjuk a vasárnap délelőttet, ez most nálunk az I Just Might.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM.

0: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM, nem sokára pedig majd 9:30 lesz, szétnézzünk az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben 06:30-30-30-95-8-as. A mai naptól szerda hajnali éjszakánként a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, amely a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg, úgyhogy ennek megfelelően közlekedjenek majd. Miley Smith és a Stargazing pedig mindjárt szólít a Slágeren. A mai napon is a napsütésé lesz a főszerep, csupán délután második felében jelenhetnek, mert nyugaton észak-nyugaton felhők az égen. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél. Itt a fővárosban, valamint Veszprém és környékén is nagyjából 12-22 fokot mérhetünk jelenleg. Délután majd 33 és 38 fok közé melegszik a levegő. Vezessenek óvatosan a Budakeszi úton, a város határ közelében, a Korányi-Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltokozva halad jelzőlámpás irányítással, mert itt gázvezetéket javítanak. A Korányi-Frigyes útról csak balra a Budakeszi út felé tudnak kanyarodni. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya-Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3-a pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Mától sávlezárásra készülnek, napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsay út csomópontban elektromos közmű javítása miatt. Hétvégén napközben sávlezárásra készüljenek a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út közelében, mert itt javítják az útburkolatot. Tart a felújítás a Mester utcában és a 9. kerületben, hétvégén napközben szakaszos sávlezárásra készülnek a Ferenc körút és a Haller utca között. Nem működnek a jelzőlámpák és időszakos korlátozásra számítsanak a 13. kerületben, a Béke utcában, a Fiastyúk utcánál karbantartás miatt várhatóan 14 óráig. Továbbá útszőketre készüljenek a 14. kerületben, a Magyaródi úton, a Járnei utcánál elektromos közműépítése miatt. Jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos.

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM, nem sokára pedig majd délelőtt 10 óra lesz, jönnek a legfontosabb hírek és információk, valamint szétnézünk az utakon is, ha bármit látnak, bármit tapasztalnak, kérem jelezzék, és segítség egymást a közlekedésben. A hívható számunk 0630 30 30 95 8-as. Pharrell Williams és a Happy pedig már is érkezik az órazárásaként. Számítok tehát önökre a következő órában is, tartsanak velem, mint Csáka.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesbenállás és az álcázás művészetét. Dőlj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a tévében vagy online az fhplay.com oldalon.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Új e-mail, nézzük csak.
8: Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
6: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
6: kérjük mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
9: Köszönjük! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
10: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: Veszprémben és máshol is. Két rangos városi elismerésre várják a jelöléseket Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat már megjelent a Magyar Közlönyben. Azt írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával, és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. A több mint 6 milliárd 164 millió forintot az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére az élő környezetért felelős minisztérium javára helyezik át. Több vármegyében is nagy kiterjedésű tüzekkel küzdöttek a tűzoltók szerdán. Öskő és Hajmáskér között 15 hektáron pusztítottak a lángok, két melléképület leégett, az oltást pedig honvédségi helikopterek és vízszállítók is segítették. Öskő és Solj között több hektáron égett egy fenyves ajnövényzete és helyenként a lombkoronája, ezért a 8-as főút egy szakaszát lezárták. Várpalota külterületén füves és bokros területek, valamint présházak gyulladtak ki. Az egyik épület erkélyéről egy embert kellett kimenteni. Salgótarjánnál egy hulladéklerakó égett, Ért határában pedig egy 5 hektáros gyümölcsösben csaptak fel a lángok. Adács és Vámosgyőr között 10 hektárnyi száraz növényzet gyulladt ki. Nagyecsed és Tyukot között pedig egy 15 hektárt érintő erdőtüzet oltottak el a tűzoltók. Két rangos városi elismerésre várja a jelöléseket Veszprém önkormányzata. A Horning-díjjal a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen, valamint a rászorulók támogatásában végzett kimagasló munkát ismerik el. A Polinszki-díjat pedig a műszaki, természettudományos vagy gazdasági életben jelentős eredményeket elért szakemberek kaphatják meg. Jelölést veszprémi lakosok, valamint helyi székhelyű szervezetek egyaránt benyújthatnak. A személyre szóló indoklással ellátott ajánlásokat szeptember 30-áig várják postán, személyesen a polgármesteri hivatalban vagy elektronikus úton. A Horning díjat a szociális munkanapján, a Polinszki díjat pedig a Magyar Tudomány napja alkalmából adják majd át. Elkészült a Balaton térség előregedett vízhálózatának átfogó megújítását megalapozó tervek. A mai árakon 646 milliárd forintra becsült program célja, hogy biztonságosabbá tegye az ivóvízellátást, javítsa a vízminőséget és csökkentse a hálózati veszteséget. A fejlesztés részeként korszerűsítenék a helyenként 50-60 éves vezetékeket, összekapcsolnák a regionális vízbázisokat, és fokozatosan kiváltanák a Balaton vízének ivóvízellátási célú használatát. A legsürgetőbb feladat a nyirádi vízbázishoz kapcsolódó rendszer mintegy 300 milliárd forintos fejlesztése. A program a Balaton Újlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telep bővítését és rekonstrukcióját is tartalmazza. A beruházásnak nincs köze a Balaton vízszintjéhez vagy a tó mesterséges vízpótlásához. A kivitelezéshez várhatóan uniós forrásokat használnának fel. 8 napon át koncertekkel és színházi előadásokkal várja a közönséget a Szemesi ünnepi piknik augusztus 16-a és 23-a között Balatonszemesen. A programsorozat a Dzsungelkönyve musicallel kezdődik, majd másnap a Budapest Jazz Orchestra idézi meg a Queen slágereit Wolf Kati, Király Viktor és Kocsis Tibor közreműködésével. Fellép továbbá a Csík zenekar, Bobán Márkovics és zenekara, valamint Péli Barna is. Augusztus 20-án Tina Turner emlékkoncertet rendeznek, amelyet tűzi játék zár. A programok többsége ingyenes látogatható, csak a Csík zenekar és a Boban Markovics orkesztár koncertjére kell jegyet váltani.
1: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek! A Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál befejezték a gázvezeték javítását. A forgalom irányonként ismét egy-egy sávon haladhat a 22-es és a 22 a valamint a 222-es Budakeszi felé újra megáll az Országos Korányi Intézet megállóban. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3-a pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Hétvégén napközben sávlezárásra készüljenek a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út közelében, mert itt javítják az útburkolatot. Ugye korábban egy tragikus baleset történt az M3-as autópályán Vásáros-Namény felé vezető oldalán, itt továbbra is pályazárványi érvényben a 139-es kilométernél. Kicsit távolabb az M5-ös autópályán Budapest felé Inási pihenőhely és Újhartyán között a 40-es kilométertől a 34-es kilométer között útmenti növényzetet gondozzák, az aktuális munkaterületnél mozgó tereléssel a belső sávot lezárták, itt nagyjából 3 kilométeres a torlódás, aki teheti, az 5-ös főútra meghanyarodva kerülhet Örkény és Ócsa között. Jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Már is indítunk egy újabb órát, 10 óra után pár perccel a stúdióban továbbra is Csáki Attila, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a vasárnap délelőtt mellé. Avicii és a Levels, ezt korgeti már is fel a délelőttünket, tartsanak velem ebben az órában is.

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

gold. Jó hétvégét itt ez a Sláger FM. Forgalom állt a fővárosban a 41. új KAF villamos is, ezáltal megújul a jármű flotta. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, a jármű a műszaki vizsgálatok és a hatósági engedélyezés lezárása után kezdette meg a közlekedést, így a korábban megrendelt 51 darabos flotta részen. A következő szerelvények már üzembe helyezés előtti vizsgálati szakaszban járnak. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon, köztük az 1-esen, a 3-ason, a 17-esen és az 56-oson tovább nőhet a KAF villamosok száma. A 3-ason és a 42-esen pedig már kizárólag ilyen járművek közlekednek. Úgyhogy ez egy nagyon szuper hír, aki tömegközlekedésre jár. Ezeken a modern, alacsony padlós, klimatizált járművekkel utazhat a fővárosban. A Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Tok-tok és az It's My Life, ezt már is most nálunk.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan nem sokára. 10:30 lesz, majd szétnézünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Majd Chappell Roan slágerét hozom. Mindjárt szólnálunk a Good Luck Baby, ha pedig bármit látnak, bármit tapasztalnak az utakon, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 0630 30 30 95 8-as. A mai napon is a napsütési lesz a főszerep, csupán délután második felében jelenhetnek, mert nyugaton észak-nyugaton felhők az égen. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél. Itt a fővárosban, valamint Veszprém és környékén is nagyjából 12 és 22 fokot mérhetünk jelenleg. Délután majd 33 és 38 fok közé melegszik a levegő. Vezessenek óvatosan a Budakeszi úton, a város határ közelében, a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltokozva halad jelzőlámpás irányítással, mert itt gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra a Budakeszi út felé tudnak kanyarodni. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3-a pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Mától sávlezárásra készülnek napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsay út csomópontban elektromos közmű javítása miatt. Hétvégén napközben sávlezárásra készüljenek a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út közelében, mert itt javítják az útburkolatot. Tart a felújítás a Mester utcában és a 9. kerületben, hétvégén napközben szakaszos sávlezárásra készülnek a Ferenc körút és a Haller utca között. Nem működnek a jelzőlámpák és időszakos korlátozásra számítsanak a 13. kerületben, a Béke utcában, a Fiastyúk utcánál karbantartás miatt, várhatóan 14 óráig. Továbbá útszökletre készüljenek a 14. kerületben, a Magyaródi úton, a Járnei utcánál elektromos közműépítése miatt. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ez a Sláger FM, nem sokára pedig délelőtt 11 óra lesz a stúdióban Csáka Attila, jönnek majd a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, úgyhogy számítok önökre a következő órában is. A Well Hello és a város személy pedig már is jön az órazárásaként, tartsanak velem a következő órában is.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Halálos áldozatokat is követelő buszbaleset történt. Jelentős forgalmi változások lesznek az augusztus 20-ai rendezvények miatt. Idén is lesz lakossági faültetési program Csepelen. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Legalább 12 ember életét vesztette az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben. Egy lengyel rendszámú busz vasárnap 1 óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. A baleset következtében legalább 10 ember megsérült, őket a mentők kórházba szállították. Az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt jelentős forgalmi változások léptek életbe Budapesten. Már lezárták a Lánchíd járdáját, az útpályát pedig a gyalogosok használhatják egészen augusztus 21-én péntek délig. Korlátozások lesznek többek között a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és a pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án a késő délutáni és esti időszakban, illetve a tűzijáték után sűrűbben járnak a metrók, a belvárosi kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok, a külvárosi vonalakon is több járat indul. A BKK a belvárosban elsősorban a metrók használatát javasolja. 1,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatásra pályázhatnak a civil állatvédő szervezetek állatorvosi ellátásra, közölte Budapesten a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A 90 millió forintos keretösszegű kiírásra a pénteki indulástól számítva 21 napig lehet benyújtani.

0: kérelmeket online. A támogatás a gondozásukban lévő állatok orvosi kezelésére, ivartalanítására, oltására, műtéteire, vagy akár speciális tápjaikra is fordítható. A pályázaton azok a menhelyek és szervezetek vehetnek részt, amelyek már 2025-ben is aktív állatvédelmi tevékenységet folytattak. A sürgős esetekre tekintettel a döntést megelőző 30 napban kiállított számlák is elszámolhatók. Ebben az esztendőben is meghirdeti Fogadj örökbe egy fát elnevezésű lakossági faültetési programját a Csepeli önkormányzat. Olyan háztulajdonosok és társasházi lakók jelentkezését várják, akik aktívan részt vennének közvetlen környezetük szépítésében. A fákat a Csepeli városgazda munkatársai ültetik el, valamint gondoskodnak a talajcseréről, a tápanyagpótlásról és a növények rögzítéséről is. Az öntözés és a későbbi ápolás azonban már az örökbefogadók feladata lesz. A résztvevők a kertészetektől tanácsokat és részletes gondozási útmutatót is kapnak. A programra augusztus 31-ig lehet jelentkezni. Idén is megrendezik a Bartók Festet a 11. kerületben. Augusztus 29-én a Műegyetem rakpart, a Szent Gellért tér, a Budafoki út és a BME kertje reggel 9 órától éjjel 1-ig ingyenes programokkal várja a látogatókat. A programban koncertek, vezetett séták, sportolási lehetőségek, kézműves foglalkozások és természetismereti játékok is szerepelnek. Egyes programokhoz azonban előzetes regisztráció szükséges. A kisebbeket Mászófal, Bolhapiac és számos alkotóműhely várja. Az ételekről újbudai vendéglátók gondoskodnak. Forró nap zárja a hétvégét, a legmelegebb órákban 34 fok körül alakul a hőmérséklet. Hétfőn egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Kedre viradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, hajnalban 10-17, délután 23-29 fokot mérhetünk.
1: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. A Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi-Frigyes útnál befejezték a gázvezeték javítását. A forgalom irányonként ismét egy-egy sávon haladhat a 22-es és a 22-a, valamint a 222-es Budakeszi felé újra megáll az országos Korányi intézet megállóban. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 a pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Hétvégén napközben a sávlezárásra készüljenek a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út közelében, mert itt javítják az útburkolatot. Ugye korábban egy tragikus baleset történt az M3-as autópályán Vásáros-Namény felé vezető oldalán, itt továbbra is pályazárvány érvényben a 139-es kilométernél. Kicsit távolabb az M5-ös autópályán Budapest felé Inási pihenőhely és Újhartyán között a 40-es kilométertől a 34-es kilométer között útmenti növényzetet gondozzák, az aktuális munkaterületnél mozgó terelésre a belső sávot lezárták, itt nagyjából 3 kilométeres a torlódás, aki teheti, az 5-ös főútra lekanyarodva kerülhet Örkény és Ócsa között. Jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: És 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, én Csák Attila vagyok, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Kamrad és a Be Mine, Hessel már is elsők itt a vasárnap délelőtt mellé, tartsanak velem ebben az órában is. Számítok önök.

Ariana Grande slágerét hallgattuk meg itt a Sláger FM-en. Szép délelőttet kívánok mindenkinek, és jó időtöltés. Jön a 40. mesterségek ünnepe, ahol az USA lesz a díszvendég az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából. Az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének, amelyet augusztus 20 és 23-a között rendeznek meg itt a fővárosban. Az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének közleménye szerint az eseményre 18 amerikai művész érkezik, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással az amerikai népi hagyományok életben tartás érdekében. Mindezt tehát itt a fővárosban augusztus 20 és 23-a között. A Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Earth, Wind & Fire és a Let's Groove. Ez szól már is a vasárnap délelőtt mellé most nálunk.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Nem sokára 12:30 lesz, lassacskán jó készülődést kívánok mindenkinek a vasárnapi ebédhez. Mi lesz a mai menü, akár ezt is megírhatják nekem mondjuk SMS-ben. 0630 30 95 8-as a hívható számunk, csak óvatosan, hogyha útnak indulnának. Ugye szerda hajnalig éjszakánként a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, valamint sávlezárásra készüljenek napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert és Hajú csomópontban elektromos közműjavítása miatt. Mindjárt mondom a további közlekedési információkat, előtte pedig ejtsünk egy pár szót az időjárásról. A mai napon is a napsütésé lesz a főszerep, csupán délután második felében jelenhetnek, mert nyugaton, észak-nyugaton felhők az égen. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél. Itt a fővárosban, valamint Veszprém és környékén is nagyjából 12 és 22 fokot mérhetünk jelenleg. Délután majd 33 és 38 fok közé melegszik a levegő. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. A Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi-Frigyes útnál befejezték a gázvezeték javítását. A forgalom irányonként ismét egy-egy sávon haladhat a 22-es és a 22-a, valamint a 222-es Budakeszi felé újra megáll az országos Korányi intézet megállóban. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya, Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3-a pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Hétvégén napközben a sávlezárásra készüljenek a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út közelében, mert itt javítják az útburkolatot. Ugye korábban egy tragikus baleset történt az M3-as autópályán Vásáros-Namény felé vezető oldalán, itt továbbra is pályazárvány érvényben a 139-es kilométernél. Kicsit távolabb az M5-ös autópályán Budapest felé Inási pihenőhely és Újhartyán között a 40-es kilométertől a 34-es kilométer között útmenti növényzetet gondozzák, az aktuális munkaterületnél mozgó terelésre a belső sávot lezárták, itt nagyjából 3 kilométeres a torlódás, aki teheti, az 5-ös főútra lekanyarodva kerülhet Örkény és Ócsa között. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. A legnagyobb slágere.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Vasárnap dél lesz nem sokára, úgyhogy a vasárnapi húsleves és a rántott hús mellé természetesen dukálnak délután is a legjobb slágerek. Supos Ági pedig ma is nagy lendülettel megérkezett a stúdióba. Mi újság?
1: Hát én nem hoztam magammal húsi levest.
0: Pedig készültem.
1: Nagyon sajnálom. Azt hittem, hogy már engem fog itt készen várni, de hát én vagyok a hölgy, nekem kellett volna készülni brassói.
0: Nem csak ezért, na.
1: Brassói apró pecsenyém van, ha az jó. Tulajdonképpen az is hús és krumpli.
0: Még itt dolgozol, addig én megeszem a konyhában.
1: És természetesen készülök a hallgatókkal is, hogy egy szuper vasárnap délutánt töltsünk együtt egészen este 6-ig. Véget ért a sziget, úgyhogy legalább most már napközben délután este is csönd lesz, aki ott a hajógyári környékén lakik, vagy Óbudán. Azt szerintem a tegnap estét hasonlóképpen élte meg, mint én. Én nem voltam kint, de...
0: Még hallgattad? Motorom?
1: Hát a végét hallottam a bulinak, igen, a hazatérők örömét.
0: Jó volt, úgyhogy hát bízunk benne azért, aki kint volt. Igen, kint voltam tegnap, igen, úgyhogy tök jó volt.
1: Azt érezted, hogy most ez egy igazi felemelő sziget pillanat?
0: Abszolút, hát mindig azért megható, hogy a zárónap, úgyhogy...
1: Láttátok a tűzijátékot volt?
0: Igen, épettünk is a fáktól, amit éppen belefért. Úgyhogy nagyon szép volt tényleg, a tüdőmet még keresem. Úgyhogy...
1: Jó, kell neki egy pár nap, hogy regenerálódjon. Oké, akkor most átveszem a stafétát, hogy tudjál egy picit pihenni, és 6-ig itt leszek a kedves hallgatókkal.
0: Jó munkát, én búcsúzom a viszonthallásra.
1: Szia!

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át.

0: csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
1: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után 103 információ Sláger FM. A Sláger FM.
7: Véradásra hívják a lakosságot a hosszú hétvég előtt. Megújult a Veszprémi Várnegyed késő barokk kis szemináriuma. Oszkárdíjas rendező filmjét forgatták Úrkúton. Üdvözlöm Önöket, Szendrik Zibori vagyok.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják.
7: Véradásra hívja a lakosságot az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátószolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A jelenlegi vérkészlet stabil, de az ünnepnapok alatt is folyamatosan szükség lesz vérkészítményekre a betegellátásban. A tapasztalat szerint a rövid munkahét és a hosszú hétvége csökkenti a véradók számát, ezért fontos a készletek előzetes feltöltése. A véradási helyszínek és időpontok megtalálhatók az Országos Vérellátószolgálat, valamint a Vöröskereszt honlapján. Veszprémi Várnegyed késő barokk kis szeminárium, amely hamarosan a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár új otthona lesz, írja a Vehír. A felújítás során egy befalazott falfülkét is feltártak, amelyben egy 1797-ből származó feliratot találtak. A szakemberek szerint az egyik helység egykor gazdagon festett kápolna lehetett, a fülke pedig az oltár részét alkothatta. Az épületben díszes kódexeket, 15. századi ősnyomtatványokat, több mint 340 antikvárt és 1800 középkori oklevelet őriznek majd. Levéltár, könyvtárat, kutató és előadó termet, kiállító helyet, valamint klimatizált raktárat is kialakítanak majd. Az intézmény közel 70 ezer kötetes könyvtári állománnyal rendelkezik. Az olvasókat és a kutatókat várhatóan október közepétől fogadják az új helyszínen. Hajnali burkolatmarással javították a 8-as fiú több veszprémi szakaszát. A Magyar Közút munkatársai a Csatári és a Tapolcai csomópontnál, valamint a Tesco körforgalomnál távolították el a felgyűrődött egyenesen aszfaltot. A munkát kedden hajnali 2 és 6 óra között félpályás forgalomkorlátozás mellett végezték. A Tapolcai úton különösen rossz állapotú volt a burkolat, a Tesco körforgalomnál pedig nagy aszfaltcsúpok nehezítették a közlekedést, írja a Beol. Ezek elsősorban a motorosokra és a kerékpárosokra jelentettek veszélyt. A legnagyobb felgyűrődéseket eltávolították, de a helyszíni tapasztalatok szerint több egyenetlenség is megmaradt, ezért az út továbbra is zötyögős, így több javításra lehet még szükség.
8: Változatlanul kiváló.

0: Nincs szemmel látható adatom meg a Balatonban. Az algák mennyisége azonban tovább növekedett az elmúlt hetekben, közölte a Tihanyi Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A legmagasabb alga koncentrációt a Keszthelyi medencében mérték. Ezt a Szigligeti és a Szemesi medence követte. A kutatók szerint az algák nem a felszínen gyűlnek össze, hanem többnyire egyenletesen osztanak el a vízben, ezért tömegük a strandolók számára nem feltétlenül észlelhető. Az alga biomassza a Balaton keleti részén jóval alacsonyabb, nyugat felé haladva viszont fokozatosan emelkedik. A Keszthelyi medencében fürdőzőknek elővigyázatosságból azt javasolják, hogy strandolás után zuhanyozzanak le. Veszprém közelében új úton is forgatták Barry Levinson Oscar-díjas rendező Túlélő című filmjének több jelenetét. A Ben Foster főszereplésével készült dráma Harry Haft igaz történetét dolgozza fel, aki Auschwitzban más foglyokkal boxolt az életben maradásért. A háború után Amerikába költözött és profi ökölvívó lett, miközben élete végéig küzdött a koncentrációs táborban átért traumákkal. A produkcióban Danny DeVito, Vicky Krieps és John Leguizamo is szerepel, zenéjét pedig Hans Zimmer szerezte. A film jelentős részét magyar szakemberekkel mindössze 34 nap alatt forgatták Magyarországon. Urkut kopárbánya környezete mellett Úcsa és Budapest környéke is helyszínként szolgált. A 2021-ben bemutatott alkotást később Emmy-díjra is jelölték.
1: Között alakulnak a maximumok.
0: A Sláger FM híreit Szendő Fibonytól hallották.
2: Lássuk, mi a helyzet az utakon. A Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi-Frigyes útnál befejezték a gázvezeték javítását, a forgalom irányonként ismét egy-egy sávban haladhat. A 22-es, a 22A és a 222-es autóbusz, valamint a 922, 922B és a 988-as éjszakai járat Budakeszi felé újra megáll az Országos Korányi Intézet megállóban. Ezen a hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Napközben sávlezárásra kell készülni ma is a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út közelében, mert javítják az útburkolatot. Az M7-es autópályán Budapest felé a Szabadbattyán csomópont előtt 4 autó ütközött össze. Korábban a 73-as kilométernél a belső sávot lezárták. A torlódás viszont még mindig nagy, 6-7 kilométer. 06-30-30-30-95-8, továbbra is ez az elérhetőségünk.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Dél van, indul a vasárnap délután, Zsupos Ági vagyok, tartsanak velem. Sheryl Cole 2009-es első szóló lemeze, a Fight for this Love adja meg nekünk a lendületet. Remélem, hogy egészen este 6-ig együtt rádiózhatunk.

a Sláger FM. Miskolc után már a veszprémi helyjáratok is felkerültek a MÁV Plusz térképére. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója szerint az alkalmazásban a veszprémi buszok érkezése és aktuális helyzete is valós időben követhető végre, így egyszerűbb lehet megtervezni az utat. A vonatok, helyközi buszok és hévek mellett korábban a BKK és a Debreceni Közlekedési Vállalat járatai is bekerültek a rendszerbe. A cél természetesen az, hogy minél több település közösségi közlekedése egyetlen alkalmazásból áttekinthető legyen. A veszprémi hallgatóink írják meg nekünk, hogy mennyire örülnek ennek, közben pedig érkezik Berkes Olivér, és az Évszakok Balázs Fecó klasszikusát gondolták újra a fiúk.

0: éjjel-nappal.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Now this is

Brian Adams után tartunk egy kis szünetet, nem sokára jön a friss közlekedés és időjárás, utána pedig Harry Styles 2022-es dala az As It Was. A nyitányban hallható gyerekhang, képzeljük, a keresztlánya Ruby Winston üzenete, füleljenek, de előtte még csak egy kis rövid részletet, egy kis ízelítőt mutatok belőle.

0: Továbbra is a legtöbb helyen vételkörzetünkben felhőtlen az ég, eső nem érkezik, a burkolatok is mindenhol szárazak. A déli szél egyre több felé élénk, egy-egy erősebb lökés a hidakon és a nyíltabb útszakaszokon is érezhető lehet. A hőmérséklet gyorsan közelít a 34 fokhoz, az UV-sugárzás pedig továbbra is nagyon erős, úgyhogy ne csak az érzékeny bőrűek, hanem mindenki figyeljen a bőrük védelmére. Ha úton vannak, vagy a szabadban töltik a délutánt, rendszeresen igyanak és keressenek időnként árnyékot, hiszen az is nagyon fontos. A legfrissebb információim szerint baleset nehezíti a közlekedést a Tököli úton befelé a Baross tér előtt, a Nefelejts utcánál sávlezárásra kell készülni. Már beszéltünk róla, az M7-es autópályán Budapest felé a Szabadtyán csomópont előtt négy autó is ütközött, a 73-as kilométernél a sávzárás ugyan megszűnt, de még mindig több mint 7 kilométeres a torlódás, és ez nagyon lassan oszlik fel. Az ellenkező határ felé vezető oldalon a nézelődés miatt is 5 kilométeres a torlódás. A 6-os főúton Dunaújváros elkerülő szakaszán két autó karambolozott, a 73-as kilométernél teljes útzár van érvényben. Az M5-ös autópályán Budapest felé az Inács pihenőhely és Újhartyán között a 40-es kilométertől és a 34-es kilométerig mozgó tereléssel a belső sávban az útmenti növényzetet gondozzák, 4-5 kilométeres torlódás alakult ki. Vezessenek óvatosan és körültekintően, ma is nagyon meleg van, a 06-30-30-30-95-8 lesz az elérhetőségünk. Ne legyenek félénkek, írjanak, hívjanak, ha látnak valamit.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger. A Sláger FM-en.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. A Balatonnál nem csak a vízszint számít, most a kutatók szerint a természetes partszakaszok és a parti zöld felületek védelme is nagyon fontos. A túlzott beépítés gyengítheti ugyanis a tó ökológiai működését, az aszályosabban váló vízgyűjtő pedig még sürgetőbbé teszi az alkalmazkodást. Érdemes nézni folyamatosan, hogy a környékünkön éppen milyen a víz minősége. És hát remélem, hogy hosszú távon lesz megoldás például az aszályra is, és nem fog kiszáradni Magyarország legnagyobb és egyik legnépszerűbb tava. Jöjjön közben Raven Lonnie, a Love Me Not a 2024-es Bird's Eye albumról indult lassú közösségi médiás sikertörténetté.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Súlyos autóbuszbaleset történt az M3-as autópályán, önkéntes tartalékosoknak írtak ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra. Tartós fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Tini strandon. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Több ember is életét vesztette az M3-as autópályán, szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben, közölte a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője az MTI megkeresésére. Janasóczki Attila elmondta, egy lengyel rendszámú busz vasárnap egy óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fejérvár megyei kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A határozat értelmében a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, így a kötelező vízminőség ellenőrzést sem tudják elvégezni. A strand üzemeltetője lezárta a vízbe vezető lépcsőket és kihelyezte a tájékoztató táblákat. A szomszédos Velencén a Korzó szabad strandján, a keleti és a tóparti strandon továbbra is tilos a fürdőzés. Az északi strandon viszont ezen a héten feloldották a korlátozást. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig mintegy 5-5,5%-kal emelkedtek. Július elejétől a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos lakbér 260 ezerről 266,5 ezer forintra nőtt, majd ismét 260 ezer forintra csökkent. A drágulás így jóval mérsékeltebb maradt a korábbi években tapasztalt 10-11%. Éves ütemnél. Augusztus elején egy átlagos budapesti albérletért továbbra is havi 260 ezer forintot kértek. Minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei extrém hőhullám Budapesten, figyelmeztet a másfél fok klímaportár elemzése. Szabó Péter éghajlatkutató rámutatott, a június végi 12 napos és az augusztus elejé 9 napos hőségriadó során is melegebb volt a fővárosban, mint az eddigi 2007-es rekordnak számító évben. A szakember kiemelte, hogy a hőhullámok intenzitása sokkal gyorsabban nő, mint a hosszuk, ami rendkívül megterheli az emberi szervezetet, különösen az idősek és a szívbetegek esetében. A klímaváltozás hatása 1990 óta kimutatható.

0: A szélsőséges időszakok 2010 után váltak tartóssá. Például a legforróbb 2024-es nyáron a kánikula 3 hete alatt országszerte csaknem 20%-os többlet halálozást regisztráltak. Forró nap vár ránk ma is, na szinte zavartalan napsütésben 33-36 fokig melegszik a levegő hőmérséklete. Enyhülésre hétfőtől készülhetünk, mivel nyugat-észak-nyugat felül egy érkező hidegfront hatására fokozatosan mérséklődik a hőség. Holnap már záporok, akár hevesebb zivatarok is előfordulhatnak.
1: Lássuk, mi a helyzet az utakon. Tart a helyszínelés a Tököli úton befelé a Baross tér előtt a Nefelejt utcánál, sávlezárásra kell készülni. Napközben sávlezárás lesz a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út közelében is, mert javítják az út burkolatot, hogyha arra felé járnak, akkor ne lepődjenek meg. Tart a felújítás a 9. kerületben is, a Mester utcában. Hétvégén napközben szakaszos sávlezárásra kell készülni a Ferenc körút és a Haller utca között. Aztán korábban már beszéltem róla, és még mindig aktuális, hogy az M7-es autópályán Budapest felé a Szabadbattyán csomópont előtt 4 személyautó ütközött össze. A 73-as kilométernél a sávzárás ugyan megszűnt, de még mindig több mint 6-7 kilométeres torlódás van, és ez lassan oszlik fel. Az ellenkező határ felé vezető oldalon a nézelődés miatt 5 kilométeres a torlódás. A 6-os főúton Dunaújváros elkerülő szakaszán is volt egy baleset, ott amúgy 2 autó is összeütközött, a 73-as kilométernél még mindig teljes az útzár. 0-30-30-95-8 az elérhetőségünk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Egy óra múlt, és folytatjuk a Sláger FM-en teljes lendülettel. Én Zsupos Ági vagyok, aki pedig érkezik Amy Winehouse a Rehab-bel. A 2006-os Back to Black nyitódala lesz ez saját életének egyik legkeményebb időszakáról. Sláger.

Ez a Sláger FM, az Egyesült Államok lesz a 40. mesterségek ünnepe díszvendége, ez most már hivatalos. A fesztivált persze augusztus 20-a és 23-a között rendezik meg a Budai Várban hagyományosan, az idei központi téma pedig a fazekasság. Az amerikai programban úgy tűnik 18 művész fogja bemutatni népművészeti hagyományait és a kézműves technikákat. Lesz hímzés, fafaragás, kerámia és könyvkötészet, illetve az őslakos kultúrák is megjelennek. Nagyon izgi, most jegyet sem kell vennünk az USA-ba, ide jön hozzánk a kultúra, a Budai Várba. A zenei kínálat egyik vendége egyébként a San Franciscói Hot Butter Drum Bluegrass együttes lesz. Nálunk pedig az ABBA következik, az 1981-es One of Us, a The Visitors albumról a szétesű kapcsolat utáni magányt Agneta hangján meséli el.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Pillanatokon belül folytatjuk, most tartunk egy kis szünetet Miles Smith dala után, aztán jön a friss közlekedés és időjárás. Rögtön utána pedig Benson Boone, Sorry, I'm here for someone else, egy kínos bárbeli találkozást mesél el a régi szerelem. Még ott van, de valaki másra is várunk már. Ebből mutatok egy rövid részletet.

0: Fél kettő után is zavartalanul süt a nap, csapadékra pedig esély sincs. Viszont így az utak szárazak, úgyhogy azt hiszem csak a meleg okozhat némi fennakadást. Legyenek óvatosak, mert brutális balesetek történtek az elmúlt időszakban. A hőmérséklet 30-34 fok lehet maximum, így a tartós melegben könnyebben lankadhat a figyelmünk. A déli szél továbbra is élénk, néhol erős lökésekkel fújhat. Ha hosszabb útra indulnak, hagyjanak nagyobb követési távolságot, és tartsanak több pihenőt a szokásosnál, az is segíthet. Csupa-csupa baleset a mai napon, és csak sóhajtva tudom ezt mondani, legyenek óvatosak, tudják, a melegben, de koncentráltabbak is lehetünk, és tényleg szörnyű balesetek voltak. Több autó is karambolozott, például frontálisan két személyautó a 6-os főúton Dunaújváros elkerülő szakaszán, a 73-as kilométernél teljes útzár van érvényben, és helyben lehet kerülni. Az M1-es autópályán a határ felé lassulás tapasztalható, a 85-ös kilométernél a Komárom csomópont közelében. Az M5-ös autópályát már mondtam, de ott sem oszlik a torlódás, Budapest felé az Inárcs pihenőhely és Újhartyán között. A 40-es kilométertől és a 34-es kilométerig mozgó tereléssel a belső sávban az útmenti növényzetet gondozzák, úgyhogy hála Istennek ott nem baleset történt, de volt egy korábban egy baleset, ahol négy autó is összeütközött az M7-es autópályán Budapest felé a Szabadbattyán csomópont előtt, és hát sajnos a Balatonról haza igyekvők, és a korábbi baleset miatt összesen már több mint 10 kilométeres a torlódás, nem hogy csökkent, inkább csak nagyobb lett. 0630 30 30 95 8, ez az elérhetőségünk.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: ebben a nagy hóesésben ezt hallgattuk otthon. Wake me up before you go, go. Leave me hanging on the line, go, go. Tele volt a szobám a plakátjaikkal. Az első munkahelyemen mindig ez szólt.
1: A 80-as, 90-es és már

Sláger FM-et hallgatják legnagyobb örömömre. Na most képzeljék, hogy a munka közbeni céltalan hírolvasás, közösségi média pörgetés nem csak az időnket viszi el. Kutatások szerint fokozhatja a stresszt, és munka után is nehezebbé teheti a kikapcsolódást. Mondom, mi segíthet? Például, ha időkeretet szabunk a hírfogyasztásnak, kikapcsoljuk a felesleges értesítéseket, és tartunk rövid képernyőmentes szüneteket, már hogyha hosszabb távon ezt nem tehetjük meg. Jöjjön Rúzsa Magdi, ő is segít, tegyék le a telefont, hallgassák a Sláger FM-et. Ez a Hazatalálsz című dala, a szövegben az ismerős utcák és emlékek hívogatnak vissza oda, ahol igazán otthon vagyunk.

0: Ez a Sláger FM, és ugyan nincs kívánság műsor, de egy üzenetet nagyon szívesen átadok a vonal másik végén. Enikő, szia, hallgatlak!
1: Nagyon boldog névnapot kívánok édesanyámnak, 84 éves lesz, és most a névnapja lesz Ilona kedden.
0: 84 éves lesz? Nagyon szép.
1: 84, most a névnapja lesz Ilona, de amúgy meg 84 éves lesz decemberben.
0: Aha, és hogy fogjátok megünnepelni?
1: Tortával. Meg a unoka lesz egy éves, egy hónap múlva, 3 hét múlva.
0: Jaj, de jó, akkor együtt lehet ünnepelni az egész családdal. Hát én nagyon sok boldogságot kívánok neki, és köszi szépen, hogy hívtál minket.
1: Köszönöm, örömmel hallom a hangodat. Még valamit szerette volna, mire lehet most nyerni, még lehet nyerni.
0: Hát a koncert élmények nyara éppen véget ért, de a hablagy természetesen zajlik minden reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Abban is tudok segíteni, hogy mire kell figyelni. Cilla elénekel egy ismert slágert, természetesen nem akárhogyan. A szöveg pedig elég értelmetlen ilyenkor, a dallam egy kicsit szétcsúszik, az előadás pedig olyan cilásan egyedi. A hablatyot kell tehát hallgatni, most is szuper nyereményeink vannak, például páros belépő a Bagosi Brothers Company augusztus 21-i Csillag az égen koncertjére, vagy egy két főre szóló belépőjegy az augusztus 22-i Amadeus Live film koncertre a Margit-szigeti színház jóvoltából, és természetesen van egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés is, hogy zavartalanul hallgathassátok a rádiót, úgyhogy ezekre lehet jelentkezni, a slagerfm.hu-n nézelődjetek. Enikőnek köszönjük szépen, hogy itt volt velünk adásban, és természetesen, hogyha kérdésük van, vagy közlekedési információjuk, egész délután 6-ig hívhatnak engem a 0630 30 30 95 8-as telefonszámon, és még egyszer mondom, bővebb információkért a kampányokkal kapcsolatban keressék fel nyugodtan a slagerfm.hu-t, ott egészen biztosan mindent megtalálnak. Az óra végéig pedig érkezik még Elton John, Dua Lipa és a Cold Heart, aztán pedig hírekkel folytatjuk.
2: Egy

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. 3 nap tele filmes élményekkel. Veszprémpiknik.hu.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu

0: már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
1: Az alvászavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somno Center alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvás szakértője.
2: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
3: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
4: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után!

6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. Súlyos tüzek voltak Veszprém vármegyében és máshol is. Két rangos városi elismerésre várják a jelöléseket Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat már megjelent a Magyar Közlönyben. Azt írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával, és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. A több mint 6 milliárd 164 millió forintot az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére az élő környezetért felelős minisztérium javára helyezik át. Több vármegyében is nagy kiterjedésű tüzekkel küzdöttek a tűzoltók szerdán. Őskő és Hajmáskér között 15 hektáron pusztítottak a lángok, két melléképület leégett, az oltást pedig honvédségi helikopterek és vízszállítók is segítették. Őskő és Solj között több hektáron égett egy fenyves ajnövényzete és helyenként a lombkoronája, ezért a 8-as főút egy szakaszát lezárták. Várpalota külterületén füves és bokros területek, valamint présházak gyulladtak ki, az egyik épület erkélyéről egy embert kellett kimenteni. Salgótarjánnál egy hulladéklerakó égett, Ért határában pedig egy 5 hektáros gyümölcsösben csaptak fel a lángok. Adács és Vámosgyőr között 10 hektárnyi száraz növényzet gyulladt ki. Nagyecsed és Tyúkot között pedig egy 15 hektárt érintő erdőtüzet oltottak el a tűzoltók. Két rangos városi elismerésre várja a jelöléseket Veszprém önkormányzata. A Horning-díjjal a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen, valamint a rászorulók támogatásában végzett kimagasló munkát ismerik el. A Polinszky-díjat pedig a műszaki, természettudományos vagy gazdasági életben jelentős eredményeket elért szakemberek kaphatják meg. Jelölést veszprémi lakosok, valamint helyi székhelyű szervezetek egyaránt benyújthatnak. A személyre szóló indoklással ellátott ajánlásokat szeptember 30-áig várják postán, személyesen a polgármesteri hivatalban vagy elektronikus úton. A Horning-díjat a szociális munkanapján, a Polinszky-díjat pedig a Magyar Tudomány Napja alkalmából adják majd át. Elkészült a Balaton térség előregedett vízhálózatának átfogó megújítását megalapozó tervek. A mai árakon 646 milliárd forintra becsült program célja, hogy biztonságosabbá tegye az ivóvízellátást, javítsa a vízminőséget és csökkentse a hálózati veszteséget. A fejlesztés részeként korszerűsítenék a helyenként 50-60 éves vezetékeket, összekapcsolnák a regionális vízbázisokat, és fokozatosan kiváltanák a Balaton vizének ivóvízellátási célú használatát. A legsürgetőbb feladat a nyirádi vízbázishoz kapcsolódó rendszer mintegy 300 milliárd forintos fejlesztése. A program a Balaton Újlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telep bővítését és rekonstrukcióját is tartalmazza. A beruházásnak nincs köze a Balaton vízszintjéhez vagy a tó mesterséges vízpótlásához. A kivitelezéshez várhatóan uniós forrásokat használnának fel. 8 napon át koncertekkel és színházi előadásokkal várja a közönséget a Szemesi ünnepi piknik augusztus 16-a és 23-a között Balatonszemesen.

0: Programsorozat a Dzsungelkönyve musicallel kezdődik, majd másnap a Budapest Jazz Orchestra idézi meg a Queen slágereit Wolf Kati, Király Viktor és Kocsis Tibor közreműködésével. Fellép továbbá a Csík zenekar, Bobán Márkovics és zenekara, valamint Péli Barna is. Augusztus 20-án Tina Turner emlékkoncertet rendeznek, amelyet tűzi játék zár. A programok többsége ingyenesen látogatható, csak a Csík zenekar és a Bobán Márkovics Orchestra koncertjére kell jegyet váltani.
1: Nagyon erős a forgalom, sokan haladnak a főváros felé a Balatonról, az M7-es autópályán, a 90-es jelű Balatonvilágos és a 70-es jelű Szabadbattyán csomópontok között telítettek a sávok, hosszabb menetidővel kell számolni. Újabb baleset történt, ráadásul az M7-es autópályán a 69-es kilométernél a Letenye felé vezető oldalon több jármű ütközött össze. A belső sávot lezárták a Szabadbattyán csomópont közelében, a torlódás 2-3 kilométeres. A Kőbányai úton, a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. Sávlezárásra kell készülni a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban is elektromos közműjavítása miatt. A Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton kifelé, valamint az Albert Irsai úton a Kerepesi út előtt. Mától szerda hajnalig éjszakánként a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz is közlekedik, ami a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget Margit híd megállóban nem áll meg. 06 30 30 30 95 8, továbbra is ez az elérhetőségünk. Nyugodtan hívjanak, írjanak, ha látnak valamit az utakon.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Két óra van, hölgyeim és uraim, startol egy újabb óra, Teddy Swimsnek is egy újabb oldalát fogjuk hallani, a Mr. Know It All 2026-os dala az önbizalom mögé bújtatott bizonytalanságról szól. Én Zsupos Ági vagyok, hatig itt vagyok önökkel.
2: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM, a rekordalacsony Duna Budapest múltjából is nagyon különleges emlékeket hozott a felszínre. Az Erzsébet híd közelében egy több száz éves ágyúgolyót találtak, a Batthyány térnél pedig egy második világháborús német katonai motorkerékpár került elő az iszapból. A környezetében robbanó testeket, lőszereket és katonai maradványokat is találtak. A Szabadság híd közelében közben 42-43 fokos termálforrásokat is megfigyeltek. A szakemberek kérése pedig egyértelmű volt, amit a mederben találunk, ne érintsük meg és ne mozdítsuk el, hanem inkább szóljunk a hatóságoknak. Jön egy újabb kedvenc, Bruce Springsteen, Born in the USA, nem diadalének, hanem egy hazatérő vietnámi veterán kiábrándult története, ezzel megyünk tovább.

0: hogy miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni.
1: Szuper műsorok, szuper műsorvezetők, nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

Napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

0: A Young Folks után rádiózunk tovább, és mindjárt jönnek a friss közlekedési és időjárási infóim, utána viszont biztosan csak a legnagyobb slágerek szólnak továbbra is. Dermot Kennedy például a 2022-es dalával, ez lesz a Kiss Me. Az énekes szerint a felvétel az emberi kapcsolatok erejét és a közös pillanat megtartását ünnepli, így teszünk mi is. Hallgassák csak! So kiss me the way that you Folytatódik a felhőtlen, száraz idő, a látási viszonyok is nagyon jók. A hőmérséklet 33-34 fok körül tetőzik ma a vételkörzetünkben. Az élénk déli szél pedig a hidakon és a nyitottabb útszakaszokon. Hát igényelhet több figyelmet, hogyha fogalmazhatok így. A forróságban könnyebben elfáradhatunk, ezért hosszabb vezetésnél iktassanak be pihenőt. A parlagfű pollen koncentrációja is elérte a tüneteket okozó szintet, úgyhogy az allergiások gyorsan vegyék fel a kapcsolatot az orvosukkal, aki pedig vagy szabadtéri programra készül, vigyázzon a bőr egészségére. Legyenek nagyon óvatosak, mert ma még csak balesetekről tudtam beszámolni, és most sem lesz ez másként, mert hogy baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt a Rákóczi híd felé. A külső sávban műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé Szárliget közelében. Az 50-es kilométer környékén is 2-3 kilométeres torlódás alakult ki. Továbbra is erős a forgalom, mert hogy sokan tartanak hazafelé a Balatonról az M7-es autópályán Budapest felé, a 90-es jelű Balatonvilágos és a 70-es jelű Szabadbattyán csomópontok között telítettek a sávok, úgyhogy sokkal hosszabb menetidővel kell számolni az átlagosnál. Korábban frontálisan karambolozott két személyautó a 6-os főúton is, Dunaújváros elkerülő szakaszán, a 73-as kilométernél teljes útzár van még mindig érvényben, és csak helyben lehet kerülni. Szóval legyenek nagyon körültekintőek, és írják meg nekem, vagy hívjanak, ha látnak valamit még az utakon. 0630 30 30 95 8.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan.

Továbbra is csak a legnagyobb slágerek szólnak itt a Sláger FM-en. Hoztam egy kis érdekességet. Egy friss tudományos összegzés szerint a boldogság nem egyszerűen elhatározás kérdése. Én is nagyon gyűlölöm, amikor azt mondják rossz kedvemben, hogy mosolyogj, mert hogy ez nem megy olyan könnyen. Az alapvető szükségletek, a biztonság, a szabadság és a társas kapcsolataink is nagyon számítanak. Különösen sokat jelent, a tartozunk valahová, vagy így érezzük, és van kire támaszkodni. A The Human League következik egy olyan helyen, ahova egész nyugodtan tartozhatnak. A Don't You Want Me ötletét Philip O.K. egy képes magazin történetmesélő fotósorozataiból merítette, és eredetileg nem is szánta kiemelt kislemeznek. Furcsa dolgokat hoz az élet. Mi szolgáltatjuk továbbra is a legnagyobb slágereket ott, ahol igazi közösségre találhatnak. Itt a Sláger FM-en.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Lengyelország külön repülőgépet küld Magyarországra a baleset miatt. Az Egyesült Államok lesz a 40. mesterségek ünnepe díszvendége. Kifogástalan és biztonságos a budapesti ivóvíz minősége. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Az M3-as autópályán történt buszbaleset miatt a lengyel kormány a Varsói Külügyminisztérium és az Egészségügyi Szolgálatok képviselőit szállító külön gépet küld Magyarországra, jelentette be Donald Tusk kormányfő vasárnap az X-en. Minden a balesetben károsult személy megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget, ígérte Tusk. Ebben a nehéz pillanatban együtt vagyunk, áll a kormányfői bejegyzésben. Mint arról beszámoltunk, több ember is életét vesztette az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben. A lengyel rendszámú busz utasai közül az országos mentőszolgálat beszámolója szerint 12-en meghaltak, a mentők egy embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A zarándokokat szállító buszon 59-en utaztak. Őszinte részvétét fejezte ki az M3-as autópályán történt buszbalesetben elhunytak családtagjainak és mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek. A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök, a magyar miniszterelnök, a külügy és az egészségügyi miniszter is vasárnap. A belügyminiszter szintén részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak és köszönetet mondott a mentésben résztvevőknek. A rendőrség vasárnap reggel még azt közölte, jelenlegi adataik szerint feltehetőleg a sofőr elaludt. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének, amelyet augusztus 20-a és 23-a között rendeznek meg Budapesten. Az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének közleménye szerint az eseményre 18 amerikai művész érkezik, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással az amerikai népi hagyományok életben tartása érdekében. A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére is kifogástalan és biztonságos a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. A társaság kiemelte, a tartósan alacsony vízszint komoly kihívást jelent a víztermelésben, ám a parti szűrésű technológiának és a folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően a csapvíz minősége változatlanul kiváló. Ugyanakkor felhívták a figyelmet a felelős és mértékletes vízhasználatra, a nem létszükségletű, nagy vízigényű tevékenységek mérséklésével a lakosság is hozzájárulhat a vízkészletek megúvásához. Forgalomba állt a fővárosban a 40. új KAF villamos. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, a jármű a műszaki vizsgálatok és a hatósági engedélyezés lezárása után kezdhette meg a közlekedést, és a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A következő szerelvények már az üzembehelyezés előtti vizsgálati szakaszokban járnak. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon, köztük az 1-esen és a 3-oson, a 17-esen és az 56-oson tovább nőhet a KAF villamosok száma. A 3-as és a 42-es vonalakon már kizárólag csak ilyen járművek közlekednek. Hétfőn egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 17-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 30 és 36 fok között alakulnak a maximumok. Kedre virradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet.
2: Köszönjük a friss híreket, és folytatjuk a közlekedési infókkal. Továbbra is nagyon erős a forgalom, mert hogy sokan igyekeznek a Balatonról Budapestről az M7-es autópályán, a 90-es jelű Balatonvilágos és a 70-es jelű Szabadbattyán csomópontok között telített sávokon kell autózni, hosszabb menetidővel számoljanak az arrafelé közlekedők. Volt egy frontális karamb,

0: Még korábban a 6-os főúton egyszerűen nem akarott nyugodni a helyzet a dunaújvárosi elkerülő szakaszon. A 73-as kilométernél még mindig teljes az útzár, helyben lehet kerülni a legutolsó információim szerint. És baleset volt a Róbert Károly körúton és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt a Rákóczi híd felé. A külső sávban, aki arra felé igyekszik, inkább válasszon egy másik útvonalat, és ami még biztos, hogy félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerületben is a Szerdahelyi utcában. A Mátyás térnél ott átépítik a csatornát. Ugye tudják az elérhetőségünket? Remélem, mert mindig elmondom. 0630 30 30 95 8.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Folytathatjuk, 3 után érkezem újra, Zsupos Ági vagyok, ez itt a Sláger FM. Maroon 5 és Lisa is érkezik. A Priceless gitárintróját James Valentine először egy telefonhang rögzítőjében játszotta fel. Őrület, merre halad a tekint.

0: Miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuperműsorok, szuperműsorvezetők, nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

0: Sláger FM-et hallgatják. Újabb faragott kő töredéket hozott felszínre a Duna újvárosnál. Az előző órában beszéltem róla, hogy mennyi érdekesség került elő a folyóból, de erről azt hiszem érdemes külön is beszélni. Egy korábban víz alatt álló partszakaszon találták meg a szakemberek, miután a helyiek szóltak nekik a különleges tárgyról. Az alacsony vízállás miatt az elmúlt napokban több hasonló emlék vált láthatóvá, köztük például római kori darabok is, akit nagyon izgatnak ezek az antik darabok. Mindenképpen érdemes most a környéken nézelődni, de semmit ne vigyenek magukkal, vagy semmit ne vegyenek ki belőle. A szakemberek ugyanis azt mondják, inkább telefonáljunk a hatóságoknak, inkább értesítsük a múzeum szakembereit, vagy a hozzáértőket. Alex Warren következik, a Fever Dream 2026 februárjában jelent meg, és az Ordinary hatalmas sikere után az énekes következő zenei korszakát nyitotta meg.
1: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Hú, a stábban mindenki táncra perdül erre a darra, akárhányszor felcsendül, hát nem véletlen, gondoskodunk a jó hangulatról. Most pedig tartunk egy rövid szünetet, mert jönnek a friss közlekedés és időjárási infók. Utána Taylor Swift 2025-ös dala a The Fate of Ophelia fog szólni. A cím Shakespeare tragikus hősnőjére utal, a történet viszont a megmenekülés felé fordul.

0: Folytatódik a zavartalanul napos idővételkörzetünk szinte minden településén, esély sincs az esőre, sajnos sokan örülnének már neki, főleg az agrárgazdaságban dolgozók, de ettől függetlenül legalább az utakon a burkolat száraz marad. A 34 fokos meleg csak lassan kezd enyhülni, a délies szél pedig továbbra is élénk lehet. Ha úton vannak, számoljanak azzal, hogy a hőség tompítja a figyelmet, rengeteg baleset van az utakon a mai napon. A szabadtéri programokon tartunk rövid pihenőket, és vigyázzanak a bőrük egészségére. Ne feledjék, hogy hétvégén az M3-as metró határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya, Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út közelében, ott javítják az útburkolatot. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcából nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni. Mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. Vezessenek nagyon óvatosan és írjanak, hívjanak, ha látnak valamit az utakon, vagy frissítenének az információkon. 06 30 30 30 95 8.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Kínos témám van a gyerekek számára elsősorban, meg rossz hírem, mert én is ránéztem ma reggel a naptára, és rájöttem, hogy már csak 2 hét van a suliig, te jó Isten! Ilyenkor azért a szülőknek is érdemes átgondolni az iskola kezdés előtti alvásrendet. Nem egyik napról a másikra érdemes átállítani a gyerekek alvását, és teljesen természetes, hogy a nyáron egy picit ez szétcsúszik. Már most segíthet, ha néhány naponta 15-20 perccel korábban hozzuk a lefekvést és az ébredést, már amennyire ez lehetséges, este pedig csökkentsük a képernyő időt. A 6-12 éveseknek általában 9-12, a tiniknek 8-10 óra alvásra van szükségük, nekem meg úgy nagyjából 42-re, de ezt nem tudom lehozni. A Volmár és Szikora Róbert jön, az Úristen 2022 egyik legnagyobb hazai slágere lett, és nem csak mi magyarok, de hogy a külföldiek is kívülről fújják, na az a siker.
1: Ez a Slágerkult.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n.

0: www.biola.hu Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
2: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

0: Véradásra hívják a lakosságot a hosszú hétvége előtt. Megújult a Veszprémi Várnegyed késő barokk kis szeminárium. Oscar-díjas rendező filmjét forgatták Urkúton. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Véradásra hívja a lakosságot az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A jelenlegi vérkészlet stabil, de az ünnepnapok alatt is folyamatosan szükség lesz vérkészítményekre a betegellátásban. A tapasztalat szerint a rövid munkahét és a hosszú hétvége csökkenti a véradók számát, ezért fontos a készletek előzetes feltöltése. A véradási helyszínek és időpontok megtalálhatók az Országos Vérellátó Szolgálat, valamint a Vörös Kereszt honlapján. Megújult a Veszprémi Várnegyed késő barokk kis szemináriuma, amely hamarosan a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár új otthona lesz, írja a Vehír. A felújítás során egy befalazott falfülkét is feltártak, amelyben egy 1797-ből származó feliratot találtak. A szakemberek szerint az egyik helység egykor gazdagon festett kápolna lehetett, a fülke pedig az oltár részét alkothatta. Az épületben díszes kódexeket, 15. századi ősnyomtatványokat, több mint 340 antikvát és 1800 középkori oklevelet őriznek majd. Levéltár könyvtárat, kutató és előadó termet, kiállító helyet, valamint klimatizált raktárat is kialakítanak majd. Az intézmény közel 70 ezer kötetes könyvtári állománnyal rendelkezik. Az olvasókat és a kutatókat várhatóan október közepétől fogadják az új helyszínen. Hajnali burkolatmarással javították a 8-as főút több veszprémi szakaszát. A Magyar Közút munkatársai a Csatári és a Tapolcai csomópontnál, valamint a Tesco körforgalomnál távolították el a felgyűrődött, egyenetlen aszfaltot. A munkát kedden hajnali 2 és 6 óra között félpályás forgalomkorlátozás mellett végezték. A Tapolcai úton különösen rossz állapotú volt a burkolat, a Tesco körforgalomnál pedig nagy aszfaltpúpok nehezítették a közlekedést, írja a Veol. Ezek elsősorban a motorosokra és a kerékpárosokra jelentettek veszélyt. A legnagyobb felgyűrődéseket eltávolították, de a helyszíni tapasztalatok szerint több egyenetlenség is megmaradt, ezért az út továbbra is zötyögős, így több javításra lehet még szükség. Nincs szemmel látható algatömeg meg a Balatonban, az algák mennyisége azonban tovább növekedett az elmúlt hetekben, közölte a Tihanyi Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A legmagasabb alga koncentrációt a Keszthelyi medencében mérték, ezt a Szigligeti és a Szemesi medence követte. A kutatók szerint az algák nem a felszínen gyűlnek össze, hanem többnyire egyenletesen oszlanak el a vízben, ezért tömegük a strandolók számára nem feltétlenül észlelhető. Az alga biomassza a Balaton keleti részén jóval alacsonyabb, nyugat felé haladva viszont fokozatosan emelkedik. A Keszthelyi medencében fürdőzőknek elővigyázatosságból azt javasolják, hogy strandolás után zuhanyozzanak le. Veszprém közelében Urkúton is forgatták Barry Levinson Oscar-díjas rendező Túlélő című filmjének több jelenetét. A Ben Foster főszereplésével készült dráma Harry Haft igaz történetét dolgozza fel, aki Auschwitzban más foglyokkal boxolt az életben maradásért. A háború után Amerikába költözött és profi ökölvívó lett, miközben élete végéig küzdött a koncentrációs táborban átélt traumákkal. A produkcióban Danny DeVito, Vicky Krieps és John Leguizamo is szerepel, zenéjét pedig Hans Zimmer szerezte. A film jelentős részét magyar szakemberekkel mindössze 34 nap alatt forgatták Magyarországon. Urkút Kopár bánya környezete mellett Ócsa és Budapest környéke is helyszínként szolgált. A 2021-ben bemutatott alkotást később Emmy-díjra is jelölték. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Köszönjük a friss híreket az M5-ös autópályán Budapest felé Örkény és Újhartyán között. Az 51-es kilométertől és a 45-ös kilométerig mozgó tereléssel a belső sávban az útmenti növényzetet gondozzák, 4-5 kilométeres a torlódás. Annak, aki teheti, Lajos Mizse és Újhartyán között érdemes az 5-ös főúton.

0: választani. Nagyon erős a forgalom, sokan jönnek az a Balcsiról a főváros felé az M7-es autópályán, hosszabb menetidővel számoljanak. Az M6-os autópályán az Iván Dárda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhád, Bátaszék, Baja csomópontból lezárták a lehajtó ágat aszfaltozás miatt. Sok közlekedési változásra kell számítani, természetesen majd a 20-ához kapcsolódóan is, de előtte még jó, ha tudják, hogy sávlezárás van a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út közelében, mert javítják az útburkolatot, és tart a felújítás a 9. kerületben is, a Mester utcában. 0630 30 30 95 8, ez az elérhetőségünk, ez biztosan nem változik.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: 4 óra után folytatjuk a Sláger FM-en, csak a legjobb dalokkal, a legnagyobb slágerekkel. Most érkezik a Cat Szaj és a Gabriella, ami a nyugati nagy kedvenceket kombinálja a K-pop hangulatával. Hallgassuk meg együtt!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger.

0: everyone, it's Anne-Marie. Just when I think you're gone, here I saw
1: a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM. Érden egy úgynevezett folyékony fa, vagyis mikroalgákkal működő levegőtisztító berendezés jelent meg. A 600 literes likvid 3 fotoszintézissel köt meg széndioxidot és termel oxigént, miközben pedig mérőállomásként is működik. Izgalmas, nem? Elsősorban sűrűn beépített városi területekre fejlesztették, ahol nehéz új fákat ültetni. Az Érd most azt írta, Érd az első európai uniós város, ahol ilyen berendezést helyeztek üzembe. Fontos, hogy a technológia nem a fákat helyettesíti, hanem a városi zöld felületeket egészíti ki, de ettől függetlenül szerintem ez fantasztikus technológiai előrelépés. Az érdekességek után Huey Lewis érkezik, és a The Power of Love a 85-ös visszajövő.

A 2010-es évek divája Kylie Minogue után pedig folytatjuk friss közlekedési és időjárási infókkal, utána pedig a 2020-as évek divája jön Camila Cabello 2021-es dala a Dongóját, a latin pop hangzást valódi kubai ütőhangszerek, és Pedrito Martínez játéka teszi élővé, belehallgatunk.

0: Nagyon szép az idő, akár kültéri, szabadtéri programokhoz is ideális, bár még mindig nagy a hőség, bőve 30 fok fölött jár a hőmérséklet, az ég tiszta, az utak szárazak, az élénk délies szél időnként erősebb lökésekkel fújhat. Csapadéktól viszont sajnos nem kell tartani a vételkörzet egyetlen településén sem. A délutáni programokhoz tényleg jók a feltételek, a tűző napon viszont továbbra is gyorsan túlmelegedhetünk. Ha elmennek otthonról, vigyenek magukkal egy nagy palack vizet, és használjanak megfelelő mennyiségű napkrémet is. Sok baleset volt ma, úgyhogy vigyázzanak az utakon. A meleg miatt biztos vagyok benne, hogy egy kicsit dekoncentráltabban vezetünk. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki, tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában. Napközben szakaszos sávlezárásra kell készülni a Ferenc körút és a Haller utca között. Sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út közelében és az útburkolaton dolgoznak. Az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. A Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál befejezték viszont a gázvezeték javítását. A forgalom irányonként ismét egy-egy sávban haladhat. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerületben a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél, ott csatornát építenek át. A 20. kerületben a Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. 06 30 30 30 95 8 az elérhetőségünk.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

A Sláger FM-et hallgatják. A Stanford kutatói olyan modellt fejlesztettek ki, ami egyetlen éjszakai alvásvizsgálatból több mint 100 betegség későbbi kockázatát megbecsülheti. Ez fantasztikus felfedezés. Az agyi aktivitást, a szívritmust, a légzést és a mozgást elemzi, de egyelőre kutatási eszköz, nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot, és nem jelenti azt, hogy egy okos óra már diagnózist is tud adni. Én nagyon várom a sci-fi valóságnak azt a részét, amikor tulajdonképpen már csak egy órával vagy a beépített mesterséges intelligenciával ilyen sok információhoz juthatunk, megnyugtató lenne. Közben pedig jön Billy Joel az Uptown Girl dallam világában Frankie Valli, és a Four Seasons hatása találkozik Billy Joel klasszikus zenei gondolkodásával, és nagyon szeretjük.

0: nagy hóesésben ezt hallgattuk otthon. Tele volt a szobám a plakátjaikkal. Az első munkahelyemen mindig ez szólt.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül.

0: Hamarosan indul egy újabb óra itt a Sláger FM-en, de még engedjék meg, hogy ajánljak egy programot hagyományos kórai épületfestészettel, gyöngyházberakásos lakművességgel és kalligráfiával is megismerkedhetnek a látogatók majd augusztus 20-a és 23-a között a Budai Várban, a Mesterségek ünnepén, aminek most hivatalos vendége az USA. Nagyon izgalmas lesz, az érdeklődők nem csak több száz technikát ismerhetnek meg, hanem maguk is kipróbálhatják például a hagyományos motívum festést és a korai kalligráfiát mindenképpen próbálják ki, addig pedig érkezik Harry Styles és a Late Night Talking, aztán pedig természetesen friss hírekkel folytatjuk itt a Sláger FM-en.
1: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

0: autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. Az országos mentőszolgálat beszámolója szerint egy embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A zarándokokat szállító buszon 59-en utaztak. A rendőrség vasárnap reggel azt közölte, jelenlegi adataik szerint feltehetően a sofőr elaludt. Mérhetően második világháborús robbanótestet találtak Pilisjászfalunál, Magdolnavölgy térségében szombaton, posztolta a pilisjászfalui polgárőrség. A polgárőrséget a rendőrség kereste meg, arra kérték őket, hogy biztosítsák a bomba helyszínét, hogy illetéktelen személy ne kerülhessen a veszélyes eszköz közelébe, és a terület a szükséges intézkedésekig biztonságban maradjon. A polgárőrség szombat 18 órától őrizte a helyszínt vasárnap reggelig, amikor a kiérkező rendőrök átvették tőlük a feladatot, majd 10 óra 15 körül a tűzszerészek is megérkeztek, akik ezt követően megtették a robbanótest biztonságos kezeléséhez szükséges intézkedéseket. Az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt jelentős forgalmi változások léptek életbe Budapesten, már lezárták a Lánchíd járdáját, az útpályát pedig a gyalogosok használhatják egészen augusztus 21-én péntek délig. Korlátozások lesznek többek között a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren a Várkert rakparton, valamint a budai és a pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án a késő délutáni és esti időszakban, illetve a tűzijáték után sűrűbben járnak a metrók, a belvárosi kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok, a külvárosi vonalakon is több járat indul. A BKK a belvárosban elsősorban a metrók használatát javasolja. Másfél millió forintos visszanemtérítendő támogatásra pályázhatnak a civil állatvédő szervezetek állatorvosi ellátásra, közölte Budapesten a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A 90 millió forintos keretösszegű kiírásra a pénteki indulástól számítva 21 napig lehet benyújtani a kérelmeket online. A támogatásra gondozásukban lévő állatok orvosi kezelésére, ivartalanítására, oltására, műtéteire, vagy akár speciális tápjaikra is fordítható. A pályázat azok a menhelyek és szervezetek vehetnek részt, amelyek már 2025-ben is aktív állatvédelmi tevékenységet folytattak. A sürgős esetekre tekintettel a döntést megelőző 30 napban kiállított számlák is elszámolhatók. Idén is megrendezik a Bartók Fesztet a 11. kerületben. Augusztus 29-én a Műegyetem rakpart, a Szent Gellért tér, a Budafoki út és a BME kertje reggel 9 órától éjjel 1-ig ingyenes programokkal várja a látogatókat. A programban koncertek, vezetett séták, sportolási lehetőségek, kézműves foglalkozások és természetismereti játékok is szerepelnek. Hétfőn egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 17-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 30 és 36 fok között alakulnak a maximumok, délkeleten szűnik meg legkésőbb a forróság. Nem tart sokáig a csapadékos időszak, kedre viradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet.
1: Ismét történt egy baleset, ez nehezíti a közlekedést a 8. kerületben a Fiumei úton a Festetics-György utca előtt a Baross tér felé, a forgalom irányonként egy sávon halad. Most hétvégén az Erzsébet királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósávba terelik elektromos közmű javítása miatt. A 3-as villamos a Nagy Lajos király útja, Czobor utca és a Mexikói út között nem közlekedik. A járattal Újpalota, Erdőkerülő utca és a Gubacsi út határút között utazhatnak. 3-as pótlóbusz jár a Mexikói út és a Bosnyák tér között, a 69-es villamos pedig nem közlekedik a teljes vonalon. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, ez már jó régóta nehezíti az ott élők életét. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Hétköznapokon a 2B és az 51A villamos, a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között, az 51-es villamos pedig a teljes vonalon nem közlekedik. Vigyázzanak magukra és vezessenek óvatosan.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 5 óra múlt, Tom Grennan pedig érkezik, a Little Bit of Love a tovább lépés és a régi kapcsolatokhoz való visszatérés közti belső vívódásból született. Hallgassuk meg együtt, tartsanak velem, én Zsupos Ági vagyok, és ebben az órában még együtt rádiózhatunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM.

Ez a Sláger FM, a székesfehérvári királyi napok ma is folytatódik a belvárosban. A hivatalos program szerint vasárnap még tart a fehérvári mézünnep, nemzetközi néptáncosok töltik meg a belvárost, a Városháza díszudvarában pedig még kertmozi is lesz. A koronázó bazilika nemzeti emlékei látogató központjában ma nyílik meg a Nagy Lajos király korát bemutató kiállítás. A részletes kezdési időpontokat indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék a királyi napok hivatalos oldalán. Addig pedig jöjjön nálunk Benzon Boone, a Beautiful Things. Azt hiszem éppen azt a félelmet fogalmazza meg, hogy milyen elveszíteni valamit, amiért a leghálásabbak vagyunk.

a Sláger FM-en, hogy tartunk is egy kis szünetet, jönnek a friss közlekedési és időjárási információk. Utána pedig Miles Smith 2024-es dala a Stargazing következik. San Franciscóban kezdte írni, és egy meleg derűs közösen énekelhető felvételt szeretett volna.

0: kitört. A kellemes nyári időjárás a Vételkörzet összes településén. Még mindig 30 fok fölötti értékeket mérhetünk, lassan enyhül a forróság. A déli szél még élénk lehet, estére viszont fokozatosan lecsendesedik. Aki most indul haza, jó látási viszonyokra és száraz utakra számíthat. Kellemesen meleg este jön, az éjszaka pedig csillagfényes lesz, úgyhogy aki teheti, mindenképpen üljön ki egy kicsit, és lesse meg a csillagokat, nyilván ott, ahol látszódnak. Hajnalra nagyjából 19 fokig frissül majd a levegő. Sokan elindultak a Balaton felől a fővárosba, úgyhogy az M7-es autópályán továbbra is nagy a forgalom, egy kicsit hosszabb menetidővel kell számolni. Az M5-ös autópályán Budapest felé Örkény és Újhartyán között az 51-es kilométertől és a 45-ös kilométerig mozgótereléssel a belső sávban az útmenti növényzetet gondozzák. Ott is egész nap torlódás volt, több kilométeres ráadásul, úgyhogy legyenek óvatosak és türelmesek, ha mondhatok ilyet. Hétvégén napközben sávlezárásra kell készülni. A negyedik kerületben a Fóti úton, a Váci út közelében javítják az útburkolatot, kerüljenek, hogyha tudnak, az a biztos. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a Szerdahelyi utcában, a Mátyás térnél, mert átépítik a csatornát. A hatodik kerületben az Icsi Jenő utcában, a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terész körút felé lehet haladni. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. 06 30 30 30 95 8, az elérhetőségünk biztosan nem változik.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

továbbra is a Sláger FM-et hallgatják. A családi nyaraláson én legalábbis így tapasztalom, könnyen vita lesz abból, ha minden percet előre megtervezünk és megtöltünk. Sokan úgy érzik, hogy talán más tempóban pihennének, mint a többiek. A hőség és a kialvatlanság pedig tovább rövidítheti a türelmünket. Érdemes naponta legalább egy üres időszakot hagyni és előre megbeszélni mindenkivel, hogy kinek mitől lenne jó a közös program, és ki mitől érezné úgy, hogy valóban feltöltődött. Nálunk ez garantált, Rihanna érkezik a 2006-os SOS dalát készítettek.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőlj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a tévében vagy online az fhplay.com oldalon.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja?
0: Ha megkeresi telefonon vagy online,
8: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.

0: Gyers zarándokokat szállító autóbusz balesetében vasárnap hajnalban az M3-as autópályán. A jármű Mezőkeresztes közelében Vásárosnemény felé haladva az árokba hajtott és az oldalára borult. A buszon 59-en utaztak, egy ember életveszélyesen, 9 súlyosan, további 37-en pedig könnyebben megsérültek. A sérülteket a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba szállították. A rendőrség szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az utasok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafele Lengyelországba. A magyar és a lengyel állami vezetők részvétüket fejezték ki az áldozatok hozzátartozóinak. A műszaki mentés után napközben feloldották a pályazárat, de a leálló sávot a helyszínelés miatt lezárva tartották. Tűzütött ki Gyulafirátótnál, a fenyves erdő gyulladt ki vasárnap délután a Pásztor utcában, a tűz lakóépületeket is veszélyeztet. A veszprémi és balatonfűzfői hivatásos tűzoltók a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgoznak a lángok megfékezésén. Több egység is a helyszínre tart, írja a Vehír. Elgázolt a vonat egy embert Ábrahám hegyen vasárnap délelőtt, közölte a katasztrófavédelem. A baleseti helyszínelés alatt Révfülöp és Badacsony-Tomaj között nem közlekedhettek a vonatok, az utasokat pótlóbuszok szállították. Új 400 férőhelyes kollégium építését tervezi Veszprémben a Pannon Egyetem, az egykori egyetemi menza helyén. Az épület elsősorban az alapképzésben és mesterképzésben résztvevő hallgatókat szolgálná, de doktoranduszok, csereprogramok résztvevői és fiatal kutatók is helyet kaphatnának benne. Az egyetem szerint a fejlesztést a növekvő hallgatói létszám és a meglévő kollégiumok korszerűsítése indokolja. A központi és a magiszter kollégium tervezett felújítása ugyanis a férőhelyek számának csökkenésével járhat. Az intézmény cáfolta, hogy az új épület elsősorban a külföldi diákok számára készülne. Négy napos programsorozattal ünnepli Veszprém az államalapítást. Augusztus 19-én délután koszorúzást tartanak a Mille centenáriumi emléktáblánál, majd a Dubnicai palotában az új kenyér hagyományairól hallatnak előadást az érdeklődők. Augusztus 20-án a Lackó Dezső Múzeumban workshopokkal, népművészeti kiállítással és kézműves foglalkozással várják a családokat, délután pedig megszentelik a város és a múzeum kenyerét. Délelőtt vezetett városnéző séta indul az Óváros térről, a Szent Mihály főszékes egyházban pedig 10:30-kor ünnepi szentmisét tartanak. Este 7 órakor a Budapest Folk Duo közreműködésével rendeznek ünnepi műsort Szent István és Gizella szobránál. 8 órától a Petőfi Színház előadásában látható az István a király rockopera a Szent Háromság téren, a Gyárkertben pedig 8:45-kor kezdődik az ingyenes, de regisztrációhoz kötött Grund koncert. Augusztus 21-én a Bach kamarakórus és az Orlandó Ének Együttes ad koncertet a Főszékes Egyházban. A programsorozat augusztus 22-én Szent István túrával zárul. Látványos ötletek születtek a siófoki Petőfi sétány és környékének megújítására kiírt pályázaton. Az építészek egyebek mellett vízi színpadot, fürdőházat, homokos partszakaszt, valamint a strand és a sétány közé bevezetett vízfelületet is elképzeltek. A tervek közös eleme a jelenlegi bódésor elbontása, a zöld felületek növelése és a balatoni panoráma megnyitása. A szakemberek szerint a strandnak és a sétánynak egységes, részben átjárható területként kellene működni egész évben. Több pályamű kiszélesítené a promenádot, és újra gondolná a plázs elhelyezését is.
1: Az M1-es autópályán folytatódnak a szélesítési munkák. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban, és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Az M3-as autópályán Budapest felé Bak térségében a 40-es és a 33-as kilométer között a leállósáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet autózni. 60 és Gyöngyös között is forgalomterelésre számítsanak. A fővárosban a Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. A Fóti úton a Váci út felé a Zombori utca után, a 15. kerületi Nyírpalota úton pedig befelé az Apolló utcánál útszűkületen kell áthajtani, mindkét helyen csatornát javítanak. Felújítás miatt a 20. kerületi Köves úton az Alsóhatár útnál a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a Szerdahelyi utcában, a Mátyás térnél, mert átépítik a csatornát.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most... Folytatódik az Opel Vallis Slágerlista. A legnagyobb slágerek

0: Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a Kereskedelmi Rádió közösítés alapján. Elérkeztünk a top 20-hoz, Orsi a múltbólos dalokat, a hét sztárja pedig a szülinapos Jim Morrison.
1: Nem.
0: Jó, tudom, James Morrison. De a Jamesnek nem lehet mondjuk a Jim a becézése?
2: Nem.
0: Jó, és ha megfizetik?
3: Sajnos nem.
0: Sem. Jó, folytatjuk az Opel vagy slágerlistát. Egy hírem behozta a kameráját, nem szemüvegben van, a 20. helyen.

0: Sheeran, és az azt hiszem a 18. na Ed Sheeran is duplázott akkor ma. Fastboy a Good Life-ol pedig szólóban van. Hát gyerekek, ez a Fastboy, ez egyedül ásorog itt mindig. 19-en most jelen pillanatban. Orsi jön és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 56 éves lett Varga Feri, akit az országa Megasztár harmadik évadában ismert meg. A tehetségkutató nem csak a karrierjét változtatta meg, hanem a magánéletét is, hiszen itt ismerte meg Balási Bettit, aki később a felesége lett. A házaspár 2007-ben mondta ki a boldogító igent, azóta pedig a hazai zenei élet egyik legismertebb művészpárja. Most közösen énekelnek, Balási Bett és Varga Feri következik. Egy bolond százat csinál.

0: század csinál, Balási Betty, Varga Feri pedig mindannyiunkat megbolondított itt az elmúlt percekben. Köszönjük szépen! Közben érkezik a hétsztárja, a Jim Morrison.
1: Ne!
0: Jó, James Morrison! Én nekem Jim. Jó? Mi közelibe vagyunk. Dolgozott Jason Mraz-zal, Nelly Furtado-val, Ryan Tedderrel, Jesse J-jel, Joe Stone-nal, dolgozott Demi Lovato-val, és szerintem egy akusfúróval is dolgozott már életében, mert hogy legutóbbi albumát, a hatodikat tavaly októberben barkácsolta össze, éppen 20 éve jelent meg az első, úgyhogy 20 évet osztottunk le hattal. Hát most akkor számoljátok ki, hogy hány évente jön elő valamivel. Segítek több, mint három. Ebből az apropóból egyébként éppen turnén van, tehát aktív a srác. Shakira és Burna Boy pedig annyira aktívak, hogy új daluk is van, legalábbis itt a slágerlistán új, aztán, hogy a Die Die mikor jelent meg, ó, ez az Ulma Mónikás Írtam a bátyámnak egy dalt, azt mondom,

0: Lady Gaga és az Abrakadabra a 15. Katonén és János bácsi Turn the Lights afja pedig a 16. Orsi érkezik, aki mindig az első. Ha valami múltbélit kell nekünk előhozni, most nem haragszom rá, mert hogy egy nagy kedvencem jön.
1: Visszapillantó.
2: 33 évvel ezelőtt Freddie Mercury vezette a brit kislemezlistát a Living on My Own remix változatával. Az eredeti dal még 1985-ben jelent meg a Mr. Bad Guy című szólóalbumán, akkor azonban nem aratott kiemelkedő sikert. A történet csak évekkel később Freddie halála után fordult meg, a remix óriási sláger lett, több országban is listavezetővé vált, és máig az egyik legismertebb szóló dalaként tartják számon. Jöjjön most Freddie Mercury, szól a Living on My Own.

0: Mercury és a Living on My Own. Hát nem az egyik legjobb dala, de az a helyzet, hogy Freddynek még a rossz dalokat is meg tudom bocsájtani. Mert azok sem úgy rosszak, mint általában a rossz dalok, hanem olyan Freddy sem rosszak.
1: Értem.
0: Tehát mindig felmerül bennem a gyanú, hogy lehet, hogy én nem értek valamit. Más daloknál, ha más csinál rosszat, ott nem merül fenn bennem. Ott nagyon magabiztosan tudom, hogy az tényleg itt azért elgondolkozom rajta. Ez itt a Hivatalos Magyar Slágerlista a Kereskedelmi Rádiók összesítés alapján. A hét sztárja Jim Morrison.
2: Nem is!
0: Helyett James, de a Morrison stimmel. Felesége Jill Catchpole volt, hát 2024-ben elhunyt öngyilkos, tehát önkezével vetett véget az életének. Ekkor már külön éltek, de ez akkor is rettenetesen szomorú.
1: Igen.
0: Két kislányok született, Alice 2008-ban, Ava Rose pedig 2018-ban jött a világra, tehát van 10 év a két lány között, és 24-ben 6 éves volt a kicsi, tehát amikor az anyu kilépett az élők sorából. Ez áj, de szomorú ez tényleg. Nem tudom, mi van mögötte, meg nem néztem utána, de nem is érdekel, mert nem mindegy, hogy mitől volt így, akkor is szomorú. Egyébként James Morrison pedig nem egy bulvárhős, de mondtuk kemény gyerekkor, egy ilyen módon elvesztett feleség, tök mindegy, hogy már nem éltek együtt akkor is. Nem drogozik, nem piál, nem szerepel a bulvárban, teszi a dolgát, zenél, meg hát neveli a gyerekeket. Tavaly óta új párja van, Marielle Jonas, utazási influencer. Én csak remélem, hogy a Jonas nem a keresztneve.
1: Miért?
0: Mert akkor a gyerekeknek tényleg egy elég fura új anyukát kellett megszokni.
1: Hogy érted ezt?
0: Reggel borotválkozik.
1: És ha igen.
0: És nem a lábát.
1: Nyugalom, fiúk, üljetek vissza.
0: De nem, nyugi, a Jonas a vezetéknév, úgyhogy nincs itt semmi látnivaló. Cameron és a Be Mine a 14.

0: Jackson, Sarah Michelle Miller, Don't Leave Kylie a 12. Lloyd Gatlakia pedig a 13. Orsi pedig jön, és hoz valamit, ha már a Jónás itt feltűnt nekünk vezeték és keresztnevekként, mint az új szerelme James Morrisonnak, egy másik Jónástól is hoz nekünk valamit.
1: Visszapillantó.
2: 37. születésnapját ünnepli Joe Jonas, amerikai énekes, színész és dalszerző. Testvéreivel 2005-ben alapították meg a Jonas Brothers-t, amely az elmúlt két évtized egyik legsikeresebb popcsapatává nőtte ki magát. A trió több millió lemezt adott el világszerte, a Sucker pedig a nagy visszatérésük egyik legnagyobb slágere lett. Következik a Jonas Brothers és a Sucker. We're gonna get-

0: Jonas Brothers és a Sucker. Köszönjük szépen. Rég dumáltunk Angelina Jolie-ról, feltűnt nektek? Na, hát mert vele nincsen semmi. Na de a bátyjával.
1: Új híre?
0: James Heavennel. 53 évesen nyilvánosan beszélt először arról, hogy a férfiakhoz vonzódik, de ez kit érdekel, hogy kihez vonzódik az Angelina Jolie bátyja. Istenem. A bátyjának a legjobb barátja az például kihez vonzódik, nagyon érdekelne, nem? Egy élő videóban mesélte el, hogy már kisfiúként tudta magáról, hogy mi újság, ekkor még sem bizonytalanságot, sem szégyent nem érzett. Később azonban úgy érezte, hogy bizonyos dolgokat el kell rejteni, hogy a környezetében élő fiúk ezt elfogadják, mármint hogy őt elfogadják.
1: Persze, persze.
0: A vallomás közben mellette volt ex-felesége, Romy Imbelli is, akivel 2 év házasság után idén márciusban döntöttek a válás mellett.
1: Előle.
0: Romy később nyilvánosan is támogatásáról biztosította a Heavent, és azt írta, hogy továbbra is családtagként és legjobb barátjaként szereti őt.
1: Valóban?
0: Hát, Somama Magésa elmesélte, milyen az, amikor kiderül valakiről, akivel te szerelmi kapcsolatban éltél, hogy egyébként ő meleg, és ez vele többször is előfordult, ő nem volt annyira boldog emiatt, és meg tudom érteni, félre ne értsetek, abszolút vele tudok érezni, úgyhogy ez egy nagyon nagy emberi dolog, amit itt Romy kihozott magából, vagy egy nagyon szép emberi gesztus, de valójában nehezen tudom elképzelni, hogy az emberi akkor nem gondol arra, hogy valamit én itt...
1: Legyen óvatos.
0: Nagyon benéztem. Akkor ezért mert mindig szex közben a híradó. Nézte közben a Szellő Pistit.
1: Befejezte?
0: Na mindegy, én kérek elnézést az érintettektől, de hát, hogy... Na, na értitek. Ray Dalton és a Blood Running a 11. Jó, nyugodtan tiltakozzál, tessék. Kérlek, hogy tiltakozzál.
2: Tiltakozom.
0: Köszönöm. Jó van, Ray Dalton. Ráncsuk föl a zuhanógép orrát. Lely.

0: Balaton és a Blood Running a 11. Köszönjük szépen, időjárás, közlekedés, és már csak a legjobbak vannak hátra. Top 10! Ezzel folytatjuk majd az Opelval is legelistát, de természetesen csak a hírek, időjárás, közlekedés után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A hétvégén ismét számos szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak. Tartós fürdőzési

0: Továbbra is dolgoznak a korábbi több száz hektárt érintő tűz izzógó utcainak felszámolásán. Vasárnap is több helyszínről érkezett riasztás. Sárbogárd és Rétszilas között például bokros, fás terület gyulladt ki. A száraz, meleg időjárás miatt továbbra is kiemelten fontos a tűzgyújtási szabályok betartása és a fokozott óvatosság. Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fejér vármegyei kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A határozat értelmében a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, így a kötelező vízminőség ellenőrzést sem tudják elvégezni. A strand üzemeltetője lezárta a vízbe vezető lépcsőket és kihelyezte a tájékoztató táblákat. A szomszédos Velencén a Korzó szabad strandján, a keleti és a tóparti strandon továbbra is tilos a fürdőzés, az északi strandon viszont ezen a héten feloldották a korlátozást. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig mintegy 5-5,5%-kal emelkedtek. Július elejétől a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos lakbér 260 ezerről 266 és fél ezer forintra nőtt, majd ismét 260 ezer forintra csökkent. A drágulás így jóval mérsékeltebb maradt a korábbi években tapasztalt 10-11%-os éves ütemnél. Augusztus elején egy átlagos budapesti albérletért továbbra is havi 260 ezer forintot kértek. Ingyenes komposztáló keretre pályázhatnak a kőbányai lakosok az önkormányzatnál. A jelentkezéseket augusztus 24-ig, illetve a készlet erejéig fogadják. Az eszközök átvételéhez két évre szóló használati megállapodást kell kötni. A komposztálóba többek között zöldség és gyümölcs maradék, tojáshéj, kávézac, elszáradt növény, lomb és fűnyesedék kerülhet. Nem szabad azonban főtételt, húst, halat, csontot, üveget, fémet vagy műanyagot beletenni. Ugyancsak tilos veszélyes anyagokat, például vegyszert, festéket, elemet és növényvédőszert elhelyezni benne. A komposztálással csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége, a lebomló anyagokból pedig humuszszerű a kertben felhasználható anyag keletkezik. Minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei extrém hőhullám Budapesten, figyelmeztet a másfél fok klímaportál elemzése. Szabó Péter éghajlatkutató rámutatott, a június végi 12 napos és az augusztus elejé 9 napos hőségriadó során is melegebb volt a fővárosban, mint az eddigi 2007-es rekordnak számító évben, ami rendkívül megterheli az emberi szervezetet, különösen az idősek és a szívbetegek esetében. A jövő hét első napjától már enyhülésre készülhetünk, mivel nyugat-észak-nyugat felül egy érkező hidegfront hatására fokozatosan mérséklődik a hőség. Hétfőn záporok, akár hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Hajnalban 17-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 30 és 36 fok között alakulhatnak a maximumok. Szerda hajnalig éjszakánként a hatos villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, amely a Szél-Kálmán tér felé a Margit-sziget, Margit híd megállóban nem áll meg. A kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában, lezárták befelé a Tér utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcából nem lehet balra a Pozsonyi utca felé kanyarodni. Életbe lépett már az augusztus 20-ai rendezvények miatti forgalomkorlátozás egy része, bezárták a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd között augusztus 22-én 22 óráig. Bezárták a Szent Háromság utcát és a Tárnok utcát is augusztus 25-e 4 óra 30-ig, illetve lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
2: Hello, Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Jön a top 10. A hétszerre James Morrison, hogy a végére megtanultam, hogy nem a Jim.
3: Ügyes!
2: Vagy igen? Melyik? A James, ugye?
3: Igen.
2: Az a jó. Oké, folytatjuk az Opel-val is legelistát Tóth Abigail-lel és Sugar Daddy-vel. Ők nem egy páros, hanem az egyik a dalcím volt, hogy melyik nem árulom el, csak annyit, hogy a 10.

0: Sam Felt és Rosalind Hot Like Mine, a 8. helyen Hippaton, az Out of My Head-del a 9. Orsi pedig jön, és még az utolsó órában is előcibál néhány múltbéli dalt.
1: Visszapillantó.
2: 50 éves lett Emilio, aki nem csak kiváló énekes, hanem remek dobos is. A zene szeretete egészen fiatalon ragadta magával. Mindössze 13 éves volt, amikor egy családi történetnek köszönhetően beleszeretett a dobolásba. Szülei hamar megvették neki első dobfelszerelését, néhány hónappal később pedig már saját zenekarával állt színpadra. 2019-ben Radics Gigével és Dr. Béressel közösen újra gondolta a Ne nézz vissza rám című slágert. Ez következik most.

0: Leo, Radics Gigi, Dr. Béres, Ne nézz vissza rám 2019-ből. Köszönjük szépen, az 7 éve történt, drága barátaim.
1: Így van.
0: Na úgy, ne nézzünk vissza. Istenem, már általános iskolába jár, aki akkor született. És másodikos. Na mindegy, köszönjük Orsinak, ez itt az Open Valley Slágerlista, ahol a 7 sztárja James Morrison. Néhány infó még róla, aztán befejezem róla az értekezést. Ahogy említettem, nem egy bulvár alkat, voltak gyerekkori tragédiák az életében, voltak jelenlegi tragédiák. Közösségi oldalain leginkább zenés videók találhatók, ahol gitáron játszik és énekel, milyen fura egy zenésztől tényleg, hogy nem főz, nem régi autókat mutat be, vagy politikai expozéi vannak, hanem gitározik és énekel.
2: Na, igen.
0: Védi a magánéletét és a családját, jól teszi, de hát ezzel nem fog sokra menni a mai világban.
2: Aha.
0: Támogatja a fiatal tehetségeket egy-egy megosztással, közös fotóval. A művészet minden területén, tehát nem csak énekesek mellett jelenik meg így támogatólag, hanem grafikusok, festők és könyvírók munkáit is szokta osztogatni.
3: De királyság!
0: Hát ez egy szimpatikus arc! Hölgyeim és uraim, hát ha valaki ezt szeretnék hasonlítani mondjuk ilyen social médiásan, akkor az ő.
3: Engem meggyőzött.
0: Hát ennyi volt James Morrisonnak, köszönjük, búcsúztunk, Martin Garrix és a Butterflies átveszi a terepet.

0: Taylor Swift az ötödik a Fade of a Filiával, és a hatodik is az Apple Light-tal. Úgyhogy Taylor Swift itt meghasadt tudatilag a hatodik és az ötödik hely között. Na de Orsi jön, és hoz valami kegyetlen jó dal.
1: Visszapillantó.
2: 29 évvel ezelőtt Will Smith 4 hétre elfoglalta a brit kislemezlista első helyét a Man in Black című dallal. A film főcímdal a világszerte hatalmas siker lett, sőt, Grammy-díjat is hozott az amerikai színésznek és rappernek. Most újra felcsendül a 90-es évek egyik ikonikus mozislágere, Will Smith, Man in Black.

0: Smith és a Man in Black. Ooh, yeah! Ez itt még mindig az Opelval és Slágerlista, köszönjük szépen! És ha már beszéltem Angelina Jolie-nak a bátyjáról, aki a kutyát nem érdekli egyébként, akkor beszélgessünk Tom Cruise és Katie Holmes 20 éves lányáról, Shuri Noelle-ről.
1: Meséld el, halljuk!
0: Aki most először lép színpadra. Shakespeare Szent Ivánéi Állam című darabjának modern feldolgozásában játszik az Edinburghi Fringe Fesztiválon, vagy Fring az is lett, nem tudom, hogy is mondhatnám, fringom sincs.
1: Nem encegnék vele.
0: Shuri a Pittsburghi Carnegie Mellon Egyetem színművészeti hallgatója, és az évfolyam társaival készül az előadásra. Ez olyan szép, hogy van egy ilyen kis színészházas pár, és születik egy lányuk, és ő is színész lesz, és még ügyes is. Jó, hogy utálják egymást a szülők, és nagyjából sose beszélnek, és tényleg pisztolytartanak egymás fejéhez, de ettől még biztos jó megnézni a kislányt.
2: Miért te?
0: Már akit meghívott, ugye? Mert hogy nemrég hivatalosan megváltoztatta a nevét, és elhagyta a Cruise vezetéknevet. Az apjával állítólag több mint egy évtizede nincs kapcsolata, annak ellenére, hogy Tom Cruise 18 éves koráig jelentős összeggel támogatta anyagilag. Ebből is lehet látni, a gyermeki szeretetet nem lehet pénzzel megvenni. Bár én nem ezt tapasztalom itthon. Mert hogy ők próbálkoznak. Én már nem. Mindegy, a színész korábban maga is elismerte, hogy a válás után hosszú időszakok teltek el úgy, hogy nem látta Shurit, és most sem valószínű, hogy ott lesz a lánya színészi debütálásán. Na ez itt a baj, Tom!
2: Ez lényeg.
0: Ez itt a baj! Mert anyukától el lehet válni, édes, drága Tomi barátom, de a gyerekektől nem szabad.
3: Úgy van.
0: Nem, hát ez, na, annyira. Ja, Istenem. Mindent értek, Shuri, és sajnálom. Mindenesetre akkor szóljon neked itt a Sleep Tonight, aludjunk azért jól ma este, Switch Disco.

0: Egyiptől a Swiss Disco Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight. Ez a múlt heti listavezetőnk volt egyébként. De most jön egy kis hatásszünet, mert hogy Orsi jön.
1: Visszapillantó.
2: 42 éves lett James Morrison, brit énekes dalszerző, aki 2006-ban robbant be a nemzetközi zenei életbe különleges, rekettes hangjával. Már gyerekként a zene töltötte ki a mindennapjait, tínédzserként pedig utcazenészként is fellépett, mielőtt meghódította volna a világot. Most egyik legismertebb felvétele következik, amelyben Nelly Furtadóval énekel duettet. Jön a Broken Strings a Sláger FM-en.

0: Morrison és Nelly Furtado Broken Strings-ét hallottuk, és James Morrisonnal foglalkoztunk egész adásunkban. Egy elég szimpatikus srác.
1: Ja.
0: Nagyon nem tudok róla mit mondani, csak az, hogy szimpatikus, mert hogy konkrétan a bulvárral nem csinál semmit, úgyhogy ja. Ezért unalmas az, hogyha valaki nem csinál semmit.
2: Hát nekem is egyből ez jutott eszembe!
0: Szóval meg tudom érteni a bulvármagazinokat, tényleg meg tudom érteni, de valahogy mégiscsak nem az a jó világ, ahol egy énekes énekel, egy hülye meg hülyeskedik. És akkor ezt így nem keverjük össze. Na mindegy, top 3 van hátra, lássuk, kik jutottak a top 10-be, de lecsúsztak a dobogóról, már mondom is a neveket! Tóta Big Él és a Sugar Daddy a 10. Hippaton a 9. az Out of My Head-del. Sam Felt és a Heart Like Mine a 8. Hetedik a héten Martin Garrix, Matisse, Szatko, Bard és a Butterflies az egyik ebből a dalcím volt. Taylor Swift van a 6. is, és az 5. is először jöjjön az Opolite. Az Opolite után szintén Taylor Swift és a Fade of a Filia az 5. Nemrég hallottuk a Switch Disco-tól a Sleep Tonight-ot, mint 4. A bronzérem pedig a héten Bibi Rexha-é és a Faithless-é, ez a New Religion.

0: harmadik hely, utána Bibi Rixa és a Faithless-é volt, és a New Religion-é. Egy visszavonulás.
1: Gyerünk.
0: Ariana Grande bejelentette, hogy az Eternal Sunshine turné után visszavonul. De csak egy időre, nyugi, nyugi, csak egy időre.
2: Megijesztett.
0: Az elmúlt években rengeteg kritika érte a drasztikus fogyása miatt. Ő hangsúlyozta, hogy az a korábbi teste, amelyet sokan egészségesnek gondoltak, valójában élete egyik legegészségtelenebb időszakához tartozott. A turné alatt ismét felerősödtek az aggodalmak, mert sokan úgy látták, hogy jóval visszafogottabban és gyengébben mozog, mint korábban. Közben a magánéletében is nehéz időszakon ment keresztül. Júniusban kiderült, hogy véget ért a kapcsolata Eden Slaterrel, legyen is ő bárki. Ariana már korábban úgy fogalmazott, hogy ez a turné egy utolsó nagy buli lesz, amely után hosszabb ideig nem akar majd színpadra lépni. Ó, Istenem, ahányan már megígérték, hogy visszavonulnak, azt mégse, tehát simán lehet, hogy Ariana Grande előbb-utóbb magára talál, de egyébként ez közös érdekünk, nem? Tehát nem mondja azt, hogy örökké menjen, kicsit szedje össze magát. Egyen, ígyon, a többit ne is elemezgessük, és aztán, hogyha van kedve, akkor jöjjön, mi várjuk.
1: Hát persze.
0: Legyen csodálatos az élete. Wonderful Life 25. A Hurts és a Purple Disco Machine az ezüst.

0: Prince és a Purple Disco Machine Wonderful Life jó után, ami a második helyet tudja a magáénak, egy kis Ben Affleck információ.
1: Jó!
0: $1 millió, vagyis olyan 320 millió forintot nyert amerikai Legyen ön is milliómos játékon.
2: Annyi pénz az, sajnos kevés.
0: Volt egy külön kiadás, ahol hírességeket faggattak, és ilyen okos gyerek volt. Az Oscar-díjas színész a Jeopardy korábbi bajnokával, Jamie Dinggel alkotott egy párost, Jimmy Kimmel kérdéseire pedig egészen a fődig meneteltek.
1: Ügyes!
0: Az utolsó kérdésnél azt kellett kitalálniuk, hogy melyik név nem szerepelt soha az amerikai elnök által megkegyelmezett hálaadási pulykák között.
3: Választ vár tőle!
0: Ugye van ez a hülyeség, hogy minden hálaadási pulykának minden évben egynek megkegyelmeznek. A telefonos segítség nem hozott eredményt, ők azonban végül helyesen a spagetti és a meatball választ jelölték meg. Affleck teljes $1 millió nyereményt az általa alapított Eastern Congo non-profit szervezetnek ajánlotta fel.
4: Mit szólsz hozzá?
0: Mi a nagy boldogság nyerni, azt egyből odaadott. Jó mondjuk a saját cégednek, vagy a saját non-profit szervezetednek, úgyhogy azért ez egyre kevésbé fájdalmas, mindesetre gratulálunk Bennek, és higgy el, hogy bármit is csinál az Eastern Congo ezzel a pénzzel, biztos, hogy hasznosabban költi majd el, mint ő, amikor az újabb karikagyűrűt megvette J-Lo-nak.
1: Igaz.
0: De tényleg, ha az Eastern Congo vízben oldódó spagetti tangákat vesz afrikai éhezőknek, még az is jobb ötlet, mint amit ő csinált ekkora összegekkel. Na ennyi volt már az Opelval is slágerlista, srácok, mondjatok valami biztatót még itt a melegre és a nyára vonatkozóan.
3: Aki csárral dobálnak meg, az mocskos lesz.
0: Köszi szépen! Alex Kenji és a Bambolé a bronzot aranyra cserélte. Ennyi volt már az Opelval is slágerlista, hát ezt még hallgassátok meg, aztán majd legközelebb találkozunk. Szevasztok!

0: Jövő héten pénteken 16 órakor jön a friss slágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Opel Valli slágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre, vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar,
3: hajhullás. Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tünetének enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat. Vitongo. Stresszre Vitongo.
6: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
8: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenicascade.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el! Sláger FM! Sláger FM! Sláger FM! Köszönjük! A reklám után!

0: Kereszt honlapján. Megújult a Veszprémi Várnegyed késő barokk kis szeminárium, amely hamarosan a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár új otthona lesz, írja a Vehír. A felújítás során egy befalazott falfülkét is feltártak, amelyben egy 1797-ből származó feliratot találtak. A szakemberek szerint az egyik helység egykor gazdagon festett kápolna lehetett, a fülke pedig az oltár részét alkothatta. Az épületben díszes kódexeket, 15. századi ősnyomtatványokat, több mint 340 antikvát és 1800 középkori oklevelet őriznek majd. Levéltár könyvtárat, kutató és előadó termet, kiállító helyet, valamint klimatizált raktárat is kialakítanak majd. Az intézmény közel 70 ezer kötetes könyvtári állománnyal rendelkezik. Az olvasókat és a kutatókat várhatóan október közepétől fogadják az új helyszínen. Hajnali burkolatmarással javították a 8-as főút több veszprémi szakaszát. A Magyar Közút munkatársai a Csatári és a Tapolcai csomópontnál, valamint a Tesco körforgalomnál távolították el a felgyűrődött, egyenetlen aszfaltot. A munkát kedden hajnali 2 és 6 óra között félpályás forgalomkorlátozás mellett végezték. A Tapolcai úton különösen rossz állapotú volt a burkolat, a Tesco körforgalomnál pedig nagy aszfaltpúpok nehezítették a közlekedést, írja a Veol. Ezek elsősorban a motorosokra és a kerékpárosokra jelentettek veszélyt. A legnagyobb felgyűrődéseket eltávolították, de a helyszíni tapasztalatok szerint több egyenetlenség is megmaradt, ezért az út továbbra is zötyögős, így több javításra lehet még szükség. Nincs szemmel látható algatömeg a Balatonban, az algák mennyisége azonban tovább növekedett az elmúlt hetekben, közölte a Tihanyi Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A legmagasabb algakoncentrációt a Keszthelyi medencében mérték, ezt a Szigligeti és a Szemesi medence követte. A kutatók szerint az algák nem a felszínen gyűlnek össze, hanem többnyire egyenletesen oszlanak el a vízben, ezért tömegük a strandolók számára nem feltétlenül észlelhető. Az alga biomassza a Balaton keleti részén jóval alacsonyabb, nyugat felé haladva viszont fokozatosan emelkedik. A Keszthelyi medencében fürdőzőknek elővigyázatosságból azt javasolják, hogy strandolás után zuhanyozzanak le. Veszprém közelében Urkúton is forgatták Barry Levinson Oscar-díjas rendező Túlélő című filmjének több jelenetét. A Ben Foster főszereplésével készült dráma Harry Haft igaz történetét dolgozza fel, aki Auschwitzban más foglyokkal boxolt az életben maradásért. A háború után Amerikába költözött és profi ökölvívó lett, miközben élete végéig küzdött a koncentrációs táborban átélt traumákkal. A produkcióban Danny DeVito, Vicky Krieps és John Leguizamo is szerepel, zenéjét pedig Hans Zimmer szerezte. A film jelentős részét magyar szakemberekkel mindössze 34 nap alatt forgatták Magyarországon. Urkút Kopárbánya környezete mellett Ócsa és Budapest környéke is helyszínként szolgált. A 2021-ben bemutatott alkotást később Emmy-díjra is jelölték. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Miért a Sláger FM?
1: Mert olyan emberi az egész rádió.
0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.
2: Egy árnyék világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó. Az élet oly nehéz, apa, nincsen rá szó.

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

0: küld Magyarországra, jelentette be Donald Tusk kormányfő vasárnap az X-en. Minden abban esetben károsult személy megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget, ígérte Tusk. Ebben a nehéz pillanatban együtt vagyunk áll a kormányfői bejegyzésben. Mint arról beszámoltunk, több ember is életét vesztette az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben. A lengyel rendszámú busz utasai közül az országos mentőszolgálat beszámolója szerint 12-en meghaltak, a mentők egy embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A zarándokokat szállító buszon 59-en utaztak. Őszinte részvétét fejezte ki az M3-as autópályán történt buszbalesetben elhunytak családtagjainak és mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek. A köztársaság elnök jogköreit gyakorló házelnök, a magyar miniszterelnök, a külügy és az egészségügyi miniszter is vasárnap. A belügyminiszter szintén részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak és köszönetet mondott a mentésben résztvevőknek. A rendőrség vasárnap reggel még azt közölte, jelenlegi adataik szerint feltehetőleg a sofőr elaludt. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének, amelyet augusztus 20-a és 23-a között rendeznek meg Budapesten. Az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének közleménye szerint az eseményre 18 amerikai művész érkezik, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással az amerikai népi hagyományok életben tartása érdekében. A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére is kifogástalan és biztonságos a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. A társaság kiemelte, a tartósan alacsony vízszint komoly kihívást jelent a víztermelésben, ám a parti szűrésű technológiának és a folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően a csapvíz minősége változatlanul kiváló. Ugyanakkor felhívták a figyelmet a felelős és mértékletes vízhasználatra, a nem létszükségletű, nagy vízigényű tevékenységek mérséklésével a lakosság is hozzájárulhat a vízkészletek megúvásához. Forgalomba állt a fővárosban a 40. új KAF villamos. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, a jármű a műszaki vizsgálatok és a hatósági engedélyezés lezárása után kezdhette meg a közlekedést, és a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A következő szerelvények már az üzembe helyezés előtti vizsgálati szakaszokban járnak. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon, köztük az 1-esen és a 3-oson, a 17-esen és az 56-oson tovább nőhet a KAF villamos száma. A 3-as és a 42-es vonalakon már kizárólag csak ilyen járművek közlekednek. Itt főn egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 17-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 30 és 36 fok között alakulnak a maximumok. Kedre vidadóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, csapadék nem várható. Kora reggel 10-17, délután 23-29 fokot mérhetünk.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

kezét a kezedbe adja, nem hagy hidegen. Olyat varázsol, amit még nem láttál sosem. Fejem az ölébe hajtom édes illatát, fújja felém a szél, nyitja az égbolt ajtaját. Az univerzum bámul, hogy jött két

0: szeretem a Sláger FM-et, minden nap hallgatlak titeket.
1: Ez a Sláger FM. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

0: Swamis.
1: Egyik sláger, a másik után. Sláger FM, a legnagyobb sláger.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. A legnagyobb slágerek között a legújabb

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A hétvégén ismét számos szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak. Tartós fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Tini strandon. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. A hétvégén ismét számos szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak országszerte. Szombaton Egerbaktán mintegy 5 hektárra terjedtek ki a lángok, amelyek kerteket és melléképületeket is elértek. Lovász Patonán pedig 10 hektáron égett a száraz növényzet. Tornyospálcán egy 5 hektáros gyümölcsösben, Szegeden pedig egy erdős területen kellett beavatkozni. Közben Sóly és Őskü között továbbra is dolgoznak a korábbi több száz hektárt érintő tűz izzó gócainak felszámolásán. Vasárnap is több helyszínről érkezett riasztás. Sárbogárd és Rétszilas között például bokros, fás terület gyulladt ki. A száraz, meleg időjárás miatt továbbra is kiemelten fontos a tűzgyújtási szabályok betartása és a fokozott óvatosság. Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fehérvár megyei kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandon a Verencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A határozat értelmében a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, így a kötelező vízminőség ellenőrzést sem tudják elvégezni. A strand üzemeltetője lezárta a vízbe vezető lépcsőket és kihelyezte a tájékoztató táblákat. A szomszédos Velencén a Korzó szabad strandján, a keleti és a tóparti strandon továbbra is tilos a fürdőzés, az északi strandon viszont ezen a héten feloldották a korlátozást. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig mintegy 5-5,5%-kal emelkedtek. Július elejétől a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos lakbér 260 ezerről 266 és fél ezer forintra nőtt, majd ismét 260 ezer forintra csökkent. A drágulás így jóval mérsékeltebb maradt a korábbi években tapasztalt 10-11%-os éves ütemnél. Augusztus elején egy átlagos budapesti albérletért továbbra is havi 260 ezer forintot kértek. Ingyenes komposztálók keretre pályázhatnak a kőbányai lakosok az önkormányzatnál. A jelentkezéseket augusztus 24-ig, illetve a készlet erejéig fogadják. Az eszközök átvételéhez 2 évre szóló használati megállapodást kell kötni. A komposztálóba többek között zöldség és gyümölcs maradék, tojáshéj, kávézac, elszáradt növény, lomb és fűnyesedék kerülhet. Nem szabad azonban főtételt, húst, halat, csontot, üveget, fémet vagy műanyagot beletenni. Ugyancsak tilos veszélyes anyagokat, például vegyszert, festéket, elemet és növényvédőt.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 12 halálos áldozatot követelő buszbaleset történt az M3-ason. Feltehetően második világháborús robbanótestet találtak Pilisjász falunál. Jelentős forgalmi változások lesznek az augusztus 20-ai rendezvények miatt. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Tizenkét ember vesztette életét az M3-as autópályán szombatról vasárnapra viradó éjszaka történt buszbalesetben. Egy lengyel rendszámú busz vasárnap 1 óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. Az országos mentőszolgálat beszámolója szerint egy embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A zarándokokat szállító buszon 59-en utaztak. A rendőrség vasárnap reggel azt közölte, jelenlegi adataik szerint feltehetően a sofőr elaludt. Mérhetően második világháborús robbanótestet találtak Pilisjász falunál, Magdolnavölgy térségében szombaton, posztolta a Pilisjász falui polgárőrség. A polgárőrséget a rendőrség kereste meg, arra kérték őket, hogy biztosítsák a bomba helyszínét, hogy illetéktelen személy ne kerülhessen a veszélyes eszköz közelébe, és a terület a szükséges intézkedésekig biztonságban maradjon. A polgárőrség szombat 18 órától őrizte a helyszínt vasárnap reggelig, amikor a kiérkező rendőrök átvették tőlük a feladatot, majd 10 óra 15 körül a tűzszerészek is megérkeztek, akik ezt követően megtették a robbanótest biztonságos kezeléséhez szükséges intézkedéseket. Az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt jelentős forgalmi változások léptek életbe Budapesten. Már lezárták a Lánchíd járdáját, az útpályát pedig a gyalogosok használhatják egészen augusztus 21-én péntek délig. Korlátozások lesznek többek között a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és a pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án a késő délutáni és esti időszakban, illetve a tűzijáték után sűrűbben járnak a metrók, a belvárosi kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok, a külvárosi vonalakon is több járat indul. A BKK a belvárosban elsősorban a metrók használatát javasolja. 1,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatásra pályázhatnak a civil állatvédő szervezetek állatorvosi ellátásra, közölte Budapesten a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A 90 millió forintos keretösszegű kiírásra a pénteki indulástól számítva 21 napig lehet benyújtani a kérelmeket online. A támogatásra gondozásukban lévő állatok orvosi kezelésére, ivartalanítására, oltására, műtéteire, vagy akár speciális tápjaikra is fordítható. A pályázat azok a menhelyek és szervezetek vehetnek részt, amelyek már 2025-ben is aktív állatvédelmi tevékenységet folytattak. A sürgős esetekre tekintettel a döntést megelőző 30 napban kiállított számlák is elszámolhatók. Idén is megrendezik a Bartók Fesztet a 11. kerületben. Augusztus 29-én a Műegyetem rakpart, a Szent Gellért tér, a Budafoki út és a BME kertje reggel 9 órától éjjel 1-ig ingyenes programokkal várja a látogatókat. A programban koncertek, vezetett séták, sportolási lehetőségek, kézműves foglalkozások és természetismereti játékok is szerepelnek. Hétfőn egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 17-21 fok közé

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon.

0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek felett teljesült. Az olcsóbb és felújítás nem igénylő otthonokat keresik a vevők a fővárosi ingatlanpiacon. Nagyon sok nyugdíjas kap 200 ezer forint alatti nyugdíjat. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek felett teljesült. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt Budapesten a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. A tárcavezető beszélt arról is, hogy 2030 végéig 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot. A felhívás részleteit kormányrendeletben hirdették ki, egy másik rendelet pedig kijelöli azt a 25 térséget, ahol a könnyített engedélyezési eljárások érvényesek. Az elmúlt fél évben a budapesti és környéki ingatlanpiacon a vevők egyre inkább a legolcsóbb, ugyanakkor felújítást nem igénylő otthonokat keresték, miközben a magas építőanyag és munkadíjak miatt a korszerűsítendő ingatlanok iránt jelentősen visszaesett a kereslet. A Balla ingatlan elemzése szerint a piaci lassulás egyik fő oka a felújításoktól való kockodás, ezért főként a kisebb, jó állapotú lakások és a 100 millió forint alatti újszerű családi házak találtak vevőre, míg a nagy alapterületi ingatlanok piaca szinte leállt. A főváros egyes északi területeiben az 1,2 millió forintos négyzetméter ár feletti felújítandó lakások iránt gyakorlatilag megszűnt az érdeklődés, miközben a délbudai és agglomerációs térségekben is elsősorban a korszerű, megfizethető házak voltak a keresettek. Kivételt a Velencei tó térségének legalsó árszegmense jelentett, ahol a 25-30 millió forintos akár felújítandó kisebb hétvégi házak és telkek iránt is élénk maradt a kereslet, mivel ezek korszerűsítése a kis alapterület miatt 8-10 millió forintból még vállalhatónak bizonyult. A legfrissebb adatok szerint miközben Magyarországon több mint 23 ezer nyugdíjas havi járandósága meghaladja a 700 ezer forintot, addig közel 1 millióan 200 ezer forint alatti összegből kénytelenek megélni. A havi járandóságok összege vármegyénként jelentősen eltér. Budapesten a legmagasabb az átlag, ahol 311 ezer forint az öregségi nyugdíj. A vármegyék közül Fejér, Pest és Komárom-Esztergom áll az élen, míg Veszprémben szinte pontosan az országos átlag érvényesül. A legalacsonyabb összegeket 232 ezer forint körül Bács Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés vármegyékben regisztrálták. Forgalomba állt a fővárosban a 40. új KAF villamos. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, a jármű a műszaki vizsgálatok és a hatósági engedélyezés lezárása után kezdhette meg a közlekedést, és a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A következő szerelvények már az üzembehelyezés előtti vizsgálati szakaszokban járnak. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon, köztük az 1-esen, a 3-ason, a 17-esen és 56-oson tovább nőhet a KAF villamosok száma, a 3-ason és 42-esen pedig már kizárólag ilyen járművek közlekednek. A beszerzés uniós és állami támogatással valósult meg, több mint 54 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig mintegy 5-5,5%-kal emelkedtek. Július elejétől a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos lakbér 260 ezerről 266,5 ezer forintra nőtt, majd ismét 260 ezer forintra csökkent. A drágulás így jóval mérsékeltebb maradt a korábbi években tapasztalt 10-11%-os éves ütemnél. Augusztus elején egy átlagos budapesti albérletért továbbra is havi 260 ezer forintot kértek. Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer, Pécset 180 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: esetek.
1: Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 30-áig látható a Műcsarnokban Berecz András Harangokép gyűrűi című kiállítása. Berecz András makrofotóink a harangnyelvet paláston hagyott nyoma lírai festészeti gesztusokként működnek. Az egymásra rakódó különböző zöldes, kékes, vöröses, sárgás színekre bomló bronzos felszíneken létrejövő kopások, surlódások és fényhatások, illetve azok reflexeinek együttállásaiból olyan mintázatok születtek, amelyek egyszerre festőek és szakrálisak. A harangok alapanyagainak sajátos ötvözetét a bronz, a réz és az ón oxidációs folyamatainak sajátosságaiból eredő hatásmechanizmusokat kihasználva Berecz a kameralencsén keresztül esztétikai minőséget teremtett. A fotográfiák felidézik a növényi és állati alakzatok és tárgyak formavilágát, melyek időkapszulaként működve őrzik több száz éves titkukat. A történelem újjáéled a fotográfiákon, hogy sejtesse a harangöntés mesterségének tudományát, valamint az eltelt évszázadok alatt megszólalt haranghangok mögött fejselő közösségek és egyének sorsát. Berecz nem csupán a tornyok hangjait mutatja meg, a fotókat szenteli a már elnémult hangjuktól megfosztott harangoknak is, hogy megőrizze azok egy-egy időpillanatát. A rendszeres naponta többszöri harangozást 606-ban Sebastianus pápa rendelte el egyébként, imára szólítva vele a hívőket. Magyarország területén a kereszténység felvételével egyszerre terjedt el a harangozás kötelme, a déli harangszó pedig hungarikum lett, amely emlékeztet a nándorfehérvári diadalra, arra a napra, amikor 1456. július 22-én Hunyadi János és Kapisztrá János vezetésével a magyar és szerb seregek legyőzték az oszmán hódítókat. A kiállításon a harangok bújtatóját, jármát, kötelét és egyéb részeinek felületeit is megismerhetjük. Ezért és még sok más mindenért érdemes a Berecz kiállítása harangok évgyűrűire ellátogatni augusztus 30-áig a Műcsarnokban.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: A hétvégén ismét számos szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak. Tartós fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Tini strandon. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. A hétvégén ismét számos szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak országszerte. Szombaton Egerbaktán mintegy 5 hektárra terjedtek ki a lángok, amelyek kerteket és melléképületeket is elértek. Lovászpatonán pedig 10 hektáron égett a száraz növényzet. Tornyospálcán egy 5 hektáros gyümölcsösben, Szegeden pedig egy erdős területen kellett beavatkozni. Közben Sóly és Őskü között továbbra is dolgoznak a korábbi több száz hektárt érintő tűz izzó gócainak felszámolásán. Vasárnap is több helyszínről érkezett riasztás. Sárbogárd és Rétszilas között például bokros, fás terület gyulladt ki. A száraz, meleg időjárás miatt továbbra is kiemelten fontos a tűzgyújtási szabályok betartása és a fokozott óvatosság. Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fehérvár megyei kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A határozat értelmében a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, így a kötelező vízminőség ellenőrzést sem tudják elvégezni. A strand üzemeltetője lezárta a vízbe vezető lépcsőket és kihelyezte a tájékoztató táblákat. A szomszédos Velencén a Korzó szabad strandján, a keleti és a tóparti strandon továbbra is tilos a fürdőzés, az északi strandon viszont ezen a héten feloldották a korlátozást. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig mintegy 5-5,5%-kal emelkedtek. Július elejétől a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos lakbér 260 ezerről 266 és fél ezer forintra nőtt, majd ismét 260 ezer forintra csökkent. A drágulás így jóval mérsékeltebb maradt a korábbi években tapasztalt 10-11%-os éves ütemnél. Augusztus elején egy átlagos budapesti albérletért továbbra is havi 260 ezer forintot kértek. Ingyenes komposztálók keretre pályázhatnak a kőbányai lakosok az önkormányzatnál. A jelentkezéseket augusztus 24-ig, illetve a készlet erejéig fogadják. Az eszközök átvételéhez 2 évre szóló használati megállapodást kell kötni. A komposztálóba többek között zöldség és gyümölcs maradék, tojáshéj, kávézac, elszáradt növény, lomb és fűnyesedék kerülhet. Nem szabad azonban főtételt, húst, halat, csontot, üveget, fémet vagy műanyagot beletenni. Ugyancsak tilos veszélyes anyagokat, például vegyszert, festéket, elemet és növényvédőszert elhelyezni benne. A komposztálással csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége, a lebomló anyagokból pedig humuszszerű a kertben felhasználható anyag keletkezik. Minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei extrém hőhullám Budapesten, figyelmeztet a másfél fok klímaportál elemzése. Szabó Péter éghajlatkutató rámutatott, a június végi 12 napos és az augusztus elejé 9 napos hőségriadó során is melegebb volt a fővárosban, mint az eddigi 2007-es rekordnak számító évben, ami rendkívül megterheli az emberi szervezetet, különösen az idősek és a szívbetegek esetében. A jövő hét első napjától már enyhülésre készülhetünk, mivel nyugat, észak-nyugat felül egy érkező hidegfront hatására fokozatosan mérséklődik a hőség. Hétfőn záporok, akár hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Hajnalban 17-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 30 és 36 fok között alakulhatnak a maximumok.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Csak a zene, ez a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 9-ig a Budapest Galériában, ami a Lajos utcában található, egy fantasztikus kiállítást nézhetnek meg Bejelentkezve maradok címmel. Mert hogy az elmúlt évek technológiai innovációinak, az informatika és a mesterséges intelligencia, az AI elképesztő sebességű fejlődésének, hát kétség kívül számottévő pozitív hozadéka van. Ezek a technológiák hozzájárulnak számos tudományág haladásához, de a hétköznapi felhasználók életét is kényelmesebbé, a munkájukat pedig hatékonyabbá teszik. Kevésbé megfoghatók azonban a technológiai fejlődés, főként a mindennapos használatra tervezett eszközök és szoftverek árnyoldalai. A nagy mennyiségű képernyő használat közismertebb káros fiziológiai hatásain túl, amilyen a látáscsökkenés, az alvászavarok, a gerinc és a kezek deformitása, és az ezek következtében jelentkező fájdalom, fontos beszélni az információ technológia és az internet társadalmi és pszichés ártalmairól is, valamint az informatikai fejlesztések környezeti lábnyomáról is. A kortárs képzőművészek gyorsan és érzékenyen reagálnak a társadalom szövetében bekövetkező változásokra, így a legújabb technológiai vívmányok mind eszközként, mind témaként nagyon hamar megjelentek a műalkotásaikban. A Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című nemzetközi csoportos kiállítása olyan műveket mutat be, amelyek különböző aspektusokból vizsgálják az informatikai újítások, az online jelenlét és az AI hatásait. Rendkívül izgalmas. A kiállítás két egymástól korán sem független részre oszlik. Az első szekciókban bemutatott munkák analitikusak, jobbára száraz tényekre támaszkodnak. A tárlat második része pedig inkább a mentális folyamatokra, az online tér hatására és a változó értékrendünkre fókuszál. Ajánlom tehát szívből mindenkinek a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítását augusztus 9-ig.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 12 halálos áldozatot követelő buszbaleset történt az M3-ason. Feltehetően második világháborús robbanótestet találtak Pilisjász falunál. Jelentős forgalmi változások lesznek az augusztus 20-ai rendezvények miatt. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Tizenkét ember vesztette életét az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben. Egy lengyel rendszámú busz vasárnap 1 óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a Mezőkeresztes